Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjétek el élni.
2: Rádió Andrét.

molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Luis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hup.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten. Új, modern egyetemi kórház épül be Sztercebányán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozó helyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten, hívta fel a figyelmet a főpolgármester bejegyzésében. Karácsony Gergely azt írta, a tegnap reggeli rekord alacsony Duna vízállás kapcsán, hogy a tarifák rendezésén túl minden fejlesztés során a víz megtartó képességet kell erősíteni. Kiemelte, a főváros ellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinokból. Budapest biztonságos szolgáltatása érdekében azért azt kérik a kormánytól, hogy a területért felelős önkormányzat határozhassa meg az árakat. A városvezető úgy véli, meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a 13 éve változatlan összegekből nem lehet felújítani a csőhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, mint például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. Új, modern egyetemi kórház épül be Sztercebányán, amely a tervek szerint egész Közép-Szlovákia betegellátásában meghatározó szerepet tölt majd be, írja a felvidék.ma hírportál. A komplexumban 771 legmagasabb standard szerint kialakított betegágy áll majd rendelkezésre, minden kórteremhez a saját fürdőszobával. Az intézményben 20 műtő lesz, amelyekben több robotsebészeti beavatkozás is elvégezhető. Az új létesítmény teljes beruházási költsége várhatóan 556-600 millió euró között alakul. Ebből 350 millió eurót Szlovákia helyreállítási és építési tervéből hagytak jóvá, még a belső berendezések és a technológia fejlesztésének finanszírozását az állami költségvetésből biztosítják. A francia államfő Bordeaux-ban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 6 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42.000 hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Emmanuel Macron azt mondta, a következő hetek nehezek lesznek és kitartásra van szükség. A kormányzat felkészületlenségét bíráló ellenzéknek úgy reagált, a csata közben nem tartanak tapasztalatcserét.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Fokozódik a meleg, visszatér a kánikula. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén már nagyon meleg lesz. 38-40 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Csodás csütörtök reggelt, július 30-án 6 óra múlt 5 perccel. Olyannyira telik az idő, hogy már megint csütörtök van. Ezt szoktuk legalábbis mondani, ide ment, és valahol igaz is, menjünk hát tovább, köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézzünk a világban, mi is zajlik benne, mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
0: Ez az Antrit reggel!
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 13 perccel július 30-án. Mielőtt még bármibe is belevágnánk, lessünk meg, milyen időnk lesz ma. Sok jó hírre nem szolgálhatok, narancs figyelmeztetés van hőség miatt. Bizony, ránk tör a kánikula ismét. Most még egyébként egészen jó kint lenni, olyan 16 fok környékén járunk, most még lehet szellőztetni a lakásban egy picikét legalábbis, hogy jó legyen, de hát napközben érdemes lesz majd becsukódni, lehúzni a redőnyöket, meg mindenek, mert 36 fok a melegünk lehet, és hát igen, szél nem lesz, felhő nem lesz, napsütés és UV-sugárzás az viszont lesz. Na meg a nagy meleg, 36 fok, mint mondottam, volt a lenge nyári ruha, mai divattippünk napszemüveggel, nyilvánvalóan. Igen, és holnaptól aztán még rosszabb lesz majd, de hát majd, hogy odaérünk, akkor átmegyünk a hídon, szokták volt mondani. Aztán nézzük még gyorsan a pollen jelentést, a csalán félig bedurrantak, magas a pollen koncentrációja, úgyhogy erre érdemes még odafigyelni. Az orvos meteorológia szerint csütörtökön is a fokozódó kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet, front nem lesz. A melegfrontra melegedésre érzékenyek körében ugyanakkor fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei, vérnyomás ingadozás, rosszul lét léphet fel. Sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság és csökkenhet a koncentrációs képességünk is. Ugye? Igen. Úgyhogy nem lesz egyszerű a mai nap sem, meg a következő nagyjából egy hét sem, úgyhogy figyeljünk oda magunkra, meg egymásra is. Akkor annyira nagy baj talán nem lehet. Jó, így készüljön tehát mára. És akkor lássuk a világot, mert hogy világbajnok a magyar női kardválogatott. Így is van. Két bronzérem után megvan az első magyar aranyérem az idei vívó világbajnokságon, és ezt a magyar női kardválogatott szerezte. Nehéz ágon, előbb Azerbajdzsánt verték, majd Japánt, aztán pedig a franciákkal volt egy nagyon-nagyon szoros párharc, itt 45-44-re győzedelmeskedtek lányaink, a döntőben pedig Kína várt a Battai Sugár, Spíz Anna, Szűcs Luca összeállítású magyar csapatra, a vége pedig egy 45-41-es siker. Gratulálunk nekik innen is, ahogyan gratulálunk a szexádi kajakosoknak is, mert hogy javában zajlik Szegeden a serdülő ifjúsági és U23-as magyar bajnokság, amelyen szexádi tehetségek is vízre szállnak. Jámbor Lotti az ifjúsági női ezren ezüstérmet szerzett, ezzel indulási jogot vívott ki magának az olimpiai reménységek nemzetközi versenyére. Görbe Dávid serdülő korosztályban szintén a második lett, aki ezzel az eredménnyel már a jövő évi ifjúsági válogatott keretbe lapátolta be magát. Megtaposoltuk őket az előbb? Nem tudom, tapsoljuk meg biztosan. Így is van, gratulálunk nekik, csak így tovább. Aztán itt az újabb kánikula, mint mondottam volt, vigyáznunk kell az ivóvízre, erről az Erőbb Víziközmű ZRT is közzétett egy közleményt, és felhívta a figyelmet, hogy az előttünk álló napokban az év eddigi legerősebb hőhulláma várható, ezért a megnövekedett vízfogyasztás mellett különösen fontos a tudatos és takarékos vízhasználat, olvasható Szekszárdváros oldalán, no meg az antrit.hu-n is, ott erről is bővebb információkat szerezhet. Aztán lesznek ma este még foci meccsek, ugye lesz egy Fradi Twente, ahol a Fradi egy gólos előnyből várja a visszavágót. Ez Európa Liga selejtező, ugye? Aztán a Győr is játszik a Bissene ellen, ez egy luxemburgi csapat, ez konferencia liga, itt hát azért magabiztos előnye van az Etónak, nagy probléma nem lehet, és Panathinaikos Paks is lesz este 20:30-tól, ugye itt a Panathinaikos szerezte meg az előnyt, itt Pakson, még a múlt héten, ha minden igaz, egy gólos előről van szó, úgyhogy bármi is lehet ezen a találkozón is, szurkoljunk a paksiaknak, meg akinek akarunk, igazából jó szórakozást majd, és már ki is futottunk az időből, annyi mindent beszéltem, úgyhogy elhallgatok, szóljanak a dalok, aztán pedig kezdjük az ünneplésünket, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: 23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és mivel július 30-a van, az azt jelenti, hogy ma Judit és Xenia ünnepelhet. Így is van, a Judit héber eredetű névjelentése Judeából származó nő, a Xenia pedig görög eredetű névjelentése vendég, vendégszerető. Az ókorban Xenia volt a vendégnek nyújtott ajándék neve. Na, milyen is érdekes nevek vannak ma. Sok-sok boldogságot nekik, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnevelni.
1: Ez a Rádió Antrit.

0: Jó reggelt, 6.31-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát július 30-a szülöttei. Elnézést. A hangom ide-oda ugrál, nem tudom, hogy mi van vele. Szóval, 30-a van, lássuk a mai nap szülötteit. Például Henry Ford, amerikai autógyártos, a Ford Motor Company alapítója, vagy ma ünnepelett Arnold Schwarzenegger, osztrák születési testépítő, amerikai filmszínész, Kalifornia állam volt kormányzója, aki legutóbb egyébként hazánkban forgatott, és emiatt egy egész hétvégén nem járt a 2-es metró, a Deák Ferenc tér és az Őrs vezér tere között. Na hát ez már csak ilyen, reméljük a film jó lesz. Aztán Jean Reno, a színész is ma ünnepelhet, aki egyébként úgy érdekességként megjegyezve beszél franciául, angolul, spanyolul, japánul, meg olaszul is. Úgyhogy úgy lazán 5 nyelven. A Leona profi meg a világ egyik legjobb filmje. Aztán ma ünnepelhet még Lisa Kudrow, amerikai színésznő, a Jó barátok Phoebe-je, illetve Christopher Nolan, 2-szeres Oscar-díjas brit filmrendező, forgatókönyvíró. Az Odüsszei, amelyik fut, azt hiszem a mozikban, ami Nolan eddigi legjobb nyitó hétvégéjét produkálta, és már 600 millió dollár fölött termelt világszerte. Hát szerintem egy milliárdi meg sem áll majd, de hát majd meglátjuk. Úgyhogy nagyjából ők vannak ma. Sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, aki ma ünnepel, zenélünk ajándékjelent. Aztán felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszár, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Csodás csütörtök reggel 6:40-kor, július 30-án, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumunkat, ahogy ígértem, mert hogy 1866-ban e napon megnyílt az első hazai lovasút Pest, Szénatér és Újpest városkapu között. Aztán 1899-ben e napon lejátszották az első vízilabda mérkőzést Magyarországon, egészen pontosan Siófokon. Aztán menjünk tovább, 1928-ban George Eastman bemutatta az első színes filmet. Hát az sem volt kis dolog. Ahogyan az sem, hogy 72 évvel ezelőtt Elvis Presley megtartotta első bemutatkozó koncertjét Memphisben, a többi pedig már történelem, és 2003-ba ugrunk, amikor is Mexikóban legördült a gyártósorról az utolsó Volkswagen bogár. Ez volt a 21.529.464. Igen. Elég népszerű volt Mexikóban, még ma is elég népszerű Mexikóban a bogár, és ma van a barátság világnapja, hogyha minden igaz, úgyhogy ünnepeljük meg a barátságot, a barátokat. Nagyjából ennyit a múltról, hogy a jövő mit tartogat, kitérünk rá, mert hogy horoszkóppal folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: Ez az Antrics reggel, 11 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A főnöke okoskodása már nagyon bosszantja az oroszlánt, mert látja, hogy mit nem lát a másik. Igaz, hogy önt tágabb szemlélettel, esetleg nagyobb szakmai tudással is megáldották a csillagok, mégsem szabadna túlfeszíteni a húrt, legalábbis akkor nem, hogyha a helyén akar maradni. Abban biztos lehet ugyanakkor, hogy az idő önnek dolgozik. A szűz továbbra is az okoskodást próbálja meg összeegyeztetni a bölcsességgel, de azért még így is sikereket érhet el, leginkább az otthonát, a családját vagy ingatlanokat érintő kérdésekben. Ha valamilyen szerződéskötésre kerül sor, nagyon ügyeljen a jogszerűségre. A mérleget a munkája nagyon leköti, pedig a teste, lelke szabadulni vágyna. Ha túlfeszíti a húrt, akkor hajlamos lehet drasztikus megoldásokat választani. Ha tudatosan teszi ezt, akkor akár fel is mondhat. Ha nem, akkor egész egyszerűen a szervezete mondhatja fel a szolgálatot, valamilyen betegségben keresve a kiutat. A Skorpió, ha nem tudja elodázni a dolgokat ma, avagy valamilyen konfliktus, sürgős megoldást kíván, akkor nagyon elő kell vennie a diplomáciai érzékét, és jól teszi, ha bevállal valamiféle kompromisszumot. A nyilas a kapcsolatában most képtelen egyről a kettőre jutni. Egyelőre jobb nem is erőltetni a dolgokat, és nem kell minden igazságot a kedves elé tárnia. Törekedjen valamiféle politikus békekötésre, és akkor talán baj nélkül kibekkelheti addig, amíg valóban jobbra fordulnak a dolgaik. A bak munkásnapoknak néz elébe, és ez különös módon most leginkább akkor van így, ha éppen otthon tartózkodik. A házi munkák valósággal elöntik, de a kertészkedést kifejezetten élvezheti. Sokkal több gondot okozhatnak a régi holmik és a rossz bútorok. Na hát így készüljön akkor, a vízöntővel folytatjuk, de előtte még zenélünk, maradjon velünk!
1: Ez az Antrics reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: 5 perc múlva 7 óra lesz július 30-án, csütörtökön folytatjuk a horoszkópot méghozzá a vízöntővel. A vízöntő eredeti látásmódja és kreatív gondolkodása ma meglepő és hatékony megoldásokhoz vezetheti. Ha egy szokatlan ötlet pattan ki a fejéből, ne habozzon megosztani azt a kollégáival vagy szeretteivel. A közösségi élmények és a baráti beszélgetések most különösen sok energiával töltik fel. A halak érzékenysége és együttérzése ma segíti abban, hogy mélyebben megértse a környezetében élők szükségleteit. Ez az empatikus hozzáállás megkönnyíti a munkáját és erősíti a kapcsolatait. Ne feledkezzen meg azonban saját határainak védelméről sem. Jusson ideje a pihenésre és a lelki feltöltődésre is. A mai napon rendkívüli belső hajtóerő dolgozik a kosban, ám ügyeljen arra, hogy ne rohanjon fejjel a falnak. Egy munkahelyi vagy magánéleti feladat türelmet igényel. Ha lépésről lépésre halad, sokkal maradandóbb sikereket érhet el, mintha elhamarkodná a dolgokat. Estére engedje meg magának a megérdemelt pihenést. A bikának kiváló nap ez arra, hogy a pénzügyeivel vagy a hosszú távú terveivel foglalkozzon. Egy gyakorlatias meglátása vagy váratlan ötlete jelentős előnyhöz juttathatja a munkahelyén. A személyes kapcsolataiban pedig a stabilitás és a harmónia dominál. Az ikrek kommunikációs készségei ma csúcsformában vannak, így ha fontos tárgyalás, megbeszélés vagy tisztázó beszélgetés előtt áll, ne halogassa azt. Könnyedén megtalálja a közös hangot másokkal, és még a bonyolult álláspontokat is képes elsimítani. Arra figyeljen csupán, hogy ne vállaljon túl sok feladatot egyszerre. A rák intuíciója ma kifejezetten éles, ezért bátran támaszkodjon a megérzéseire egy kötelezettséggel vagy döntéssel kapcsolatban. Otthonában és a családi körben meleg, támogató légkör várja. Ha úgy érzi, hogy az utóbbi időben kissé elfáradt, szánja az esti órákat a teljes feltöltődésre és a belső csendre. Na hát akkor így készüljön mára. Jó szerencsét, órák végéhez érünk lassacskán, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali, és a napi ötös tagjai, ma pedig arról érdeklődünk, hogyha minden igaz, hogy ma van a barátság világnapja, ahogy ezt említettem korábban, és hát hogy mégis mit gondolnak erről, mit gondolnak a barátság szerepéről az életben, és a többi, és a többi. Ünnepeljük egy kicsit a barátságot, meg a barátokat itt közösen a napi ötös tagjaival, meg nyilvánvalóan önnel számítok erre a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandós Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Alacsony vízállásnál is biztosítják a Paksi atomerőmű hűtővízellátását. Az IKEA vezetése egy összegű kompenzációt ajánlott a dolgozóknak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a Paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna Paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Duna medréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekord alacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál, közölte az intézmény. Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen. Az alpinista lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni. A betegellátás zavartalan maradt.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúli északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök reggelte ez az Antrit reggel, július 30-án 7 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk a Vali. Jó reggelt!
6: Jó reggelt, hello Dávid!
0: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünket, tudja, azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy mit gondolnak a barátságról, hiszen a barátság világnapja van ma. Mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, 7 óra múlt 11 perccel, július 30-án csütörtökön, ez az Antriz reggel, és akkor kezdjük meg mai napi ötösünket, tudja, azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma arról érdeklődünk, hogy mit gondolnak a barátságról, hiszen ma van a barátság világnapja.
1: Nekem most ez jutott eszembe, mert hogy így az elmúlt időben a barátnőmmel sokat beszélgettünk erről, hogy néha így nem tudjuk, hogy most az illető tényleg barát vagy a haver. És szerintem ezt az idő dönti el, meg adott élethelyzetek, hogy ott van-e még, úgy van-e ott, és hogy sokszor rájövünk, hogy ja, az nem is barát volt igazából, csak egy, hát egy ismerős, egy haver, mert hogy a barát az az, aki mondjuk nekem a barátnőm, az gimi óta, ő ott van, x30 éve ott van, bármikor, bármilyen helyzetben. Szerintem ezt az idő dönti el, legalábbis.
0: Hát az idő is eldöntheti, az is, hogy mennyire mélyül el egy kapcsolat. Ugye, hogyha megmaradtok a felszínen, akkor legyen maximum haverság.
1: Igen, na ezért.
0: Ugye, az sem mindegy. De most én azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak az idő dönti el, mert hogyha van egy olyan, tehát felnőtt korban, nem tudom, összeismerkedsz valakivel, és akkor nem tudom, egy-két éven belül annyira elmélyül a kapcsolat kettőt,
1: hogy az, is,
0: az is lehet barátság.
1: Nem csak az idő.
0: Nem csak az idő, hanem az tényleg, hogy mennyire mélyültek el.
1: Vagy egy olyan adott élethelyzetben, mert a két ember, hogy az már olyan alapot teremt neki, hogy az akár még így élet végéig is kitarthat.
0: Akár. No, a barátság fontos. Talán ezt lehet elmondani.
1: Igen.
0: No, de a napjaitos tagjai mit mondanak? Kezdjük Gizivel.
1: Gizi hisz a közösség pozitív erejében, bár tudja, hogy sajnos van negatív is. Rajtunk múlik azonban, hogy melyiket használjuk.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát én szerintem az egyik legjobb világnap. Mert szerintem a barátság az nagyon fontos. És tök jó, hogyha az életünkben van néhány nagyon-nagyon szoros és jó barátság, ahol nagyon erős a bizalom, és azt, hogy elmondhatunk, kimondhatunk dolgokat pozitív-negatív értelemben egymásnak. És én úgy gondolom, hogy még a tágabb barátok is nagyon fontosak az életünkben, mert azért amikor nehéz pillanataink vannak, és ott vannak mellettünk támaszként, azért az nagyon sokat tud szerintem mindenkinek jelenteni. Nyilván vannak azért olyan barátok, akik jó irányba, és lehet, hogy vannak olyanok, akik nem kimondottan jó irányba tudják elhúzni az embert. De hát azért ez nem egy egyszerű folyamat senkinél se. De hát a barátság az egy csodálatos dolog. Tök jó, hogy ennek van világnap, én ennek örülök.
0: Na. A barátság fontos.
1: Igen.
0: És tök jó, hogy van világnapja.
1: És hogy igazából akinek így az élete minden napjában ott van. Meg hogy talán azért is fontos ez a világnap, mert olyan természetesnek vesszük ezt is, hogy hát van valaki, van az a barát, akit barátnő, akit felhívhatok, és akkor hogy kell ezt külön ünnepelni. Vagy csak nekem is volt nemrég olyan helyzetem, amikor épp mondtam barátnőmnek, hogy hú, hát te mindig ott vagy. Na. Tök jó. És ez így nem változott.
0: Hát szerintem azért jók ezek a világnapok, hogy legalább akkor azon az egy napon pluszban felhívjuk.
1: Emlékeztet meg minket erre azokra az emberekre.
0: Így van. Köszönjük Gizinek, folytassuk gyorsan Anitával.
1: Anitának szenvedélye a fotózás.
0: Na, hallgassuk.
3: Vicces, igazából nekem nem csak július 30-a a barátság napja, hanem minden nap találkozom a barátaimmal, és minden nap szükségem is van rá, hogy beszéljek a barátaimmal. Szerintem az embernek legyen egy nagyon-nagyon jó barátja, egy nagyon fontos mély lelki barátja, ha kettő van, az még jobb, és hogyha van mondjuk még körülötte, így a szűk körbe olyan emberek, akik igazából az ő személyiségét segítik és egészítik ki, na az nálam mondjuk az 5-12, úgyhogy fontos és szükséges a barátság, kell.
1: Mondjuk én a minőségben hiszek, mint a mennyiségben. Nekem az idő bebizonyított, tehát az egy kezem sok. Tehát most hirtelen tudok mondani három ember, és ez így, nekem ez így elég.
0: Hát ugye azt mondja Anita, hogy igen, legyen egy nagyon jó, hogyha kettő van, akkor az még jobb.
1: Igen.
0: Tehát igazából ő is a minőségre egyezte ki. Az mondjuk érdekes, hogy ez a mindennapi.
1: Ezt akartam mondani, nekem erre
0: az lehet egy kicsit szükség, sok lenne, nekem, nem? Nekem vagy nem is. Tudom, tehát nyilván embere válogatja.
1: Igen.
0: De igen, az egy...
1: Hát az nekem, kinek mi? Nekem is sok.
0: De igen, nekem ez egy kicsit sok. Olyan...
1: De van, hogy egy hét, két hétig nem beszélünk, de ez nem azt jelenti, ugyanúgy folytatjuk ott, ahol, sőt, lehet, hogy hónapok után is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt is azért az ember betartja a határokat, szerintem itt is nagyon fontos tisztelt betartani, és a barátságnak az is alapja, hogy elfogadom, hogy a másik így működik, és ennyi.
0: Így van. Köszönjük Gizinek és Anitának. Hárman lennének, de technikai okokból csak ketten vannak már, úgyhogy ma egyre kevesebben vagyunk, se baj. Attól még
1: ennek
0: is izgalmas lehet, úgyhogy zenélünk, aztán folytatjuk.
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 7 óra 24-kor július 30-án csütörtökön, ez az Antrit reggel. Folytatjuk mai napi ötösünket, ugye ketten már elmondták nekünk, hogy mit is gondolnak a barátságról, mert hogy ma van a barátság világnapja, és akkor folytassuk gyorsan Balázssal.
1: Balázsnak van egy zserbó nevű tacskója, aki nem szereti a hölgyeket, és gerjed az orrokra.
0: Na hallgassuk.
2: Barátság az egy nagyon fontos dolog, nyilván ennek ilyeséget mondtam most nem, nyilván vannak szintjei, hirtelen nem jut semmi eszembe erről. Nagyon jó, ami én mindig csodálkozom, és mindig lenyűgöz, hogy az emberek képesek egy más fajhoz tartozó egyeddel, ez egy hivatalos volt, például kutyákkal, vagy sajnos csak kutyákkal,

0: sajnos csak macskákkal ilyen bensőséges kapcsolatot ápolni, hogy olyan jó, hogy te nem vagy olyan, mint egy kutya, tök máshogy nézel ki, és akkor annyira tudjátok egymást szeretni. Ugye ez egy nagyon-nagyon szép dolog. Csodálatos.
1: Na.
2: Egyébként én hiszek ebben, meg azért lehet erről olvasni ezt, hogy állatokkal. Hát azt most egy barátságnak hívjuk, vagy valami közös, közeli összetartozásnak, de szerintem ez tök jó, nem?
1: Érdekes, amit mond, igen, hogy képesek vagyunk erre.
2: Igen.
1: Hogy egyáltalában nem hasonlítunk.
2: Meg most még az merült fel bennem, hogy szerintem ugyanúgy a barátságnak sincs az, hogy most... Az, hogy nemtől függetlenül, azt azért így még kérdőjeles betenném, de én azt gondolom, szerintem lehet nő és férfi között barátság, de most persze. Ezzel lehet elindítani egy lavinát, de szerintem lehet. És szerintem a kor sem számít, én azt gondolom, feltétlenül. Vagy egy bizonyos, a nagyon nagy kor már igen, mert hogy teljesen másokat tapasztaltak meg, lehetséges.
1: Meg szerintem egy oldalúvá válik egy picikét egy idő után.
2: Más mondjuk társadalmi közegből érkezők, ehhez is az kell egyfajta érzelmi intelligencia, mondjuk, más háttérből.
1: Persze, de az működhet, szerintem az előbb működhet, mint az, hogy mondjuk nem tudom, egy 80 éves, meg egy 14 éves.
2: Ja, úgy, igen. Én most így nem erre, ez ilyen nagyon szélsőséges, de igen. Igen, igen.
1: Na, köszönjük Balázsnak is, érdekes felvetés aspektusát világította meg a barátságnak. Kivel? Bélával folytatjuk majd a dalok után.
3: Rádió Antrit!

0: Ez az Antritreg, pontban 7:30 július 30-án csütörtökön, úgyhogy elérkeztünk a mai napi ötösünk utolsó etapjához. Ugye hárman már megosztották velünk, hogy mit gondolnak a barátságról, mert hogy a barátság világnapja van, és ugye ketten lennének még vissza, viszont technikai okok miatt sajnos csak Béla következhet.
1: Béla két lány anyukája, ő maga pedig az animációs filmek világában talált magára.
0: Na hallgassuk, mit gondol a barátságról.
2: Hát ugye a barátságról, vagy a barátság világnapjáról mit gondolok. Az az igazság, hogy sajnos nem figyelem a világnapokat. Tudom, hogy fontosak legalább egyszer egy évben felhívni a figyelmet, és mondjuk a fókuszt oda irányítani ezekre a fontos dolgokra. De hát az igazság, hogy sokszor még arra sincs kapacitásom, hogy a családi ünnepeket, évfordulókat fejben tartsam. Ezeket meg aztán pláne nem. De egyébként tényleg fontosnak tartom a barátságot, fontosnak tartom az emberi kapcsolatokat, de világnapoktól függetlenül, és azt gondolom, hogy ezeket a kapcsolatokat ápolni kell napról napra, mert a gondozás nélkül sajnos hajlamosak kihűlni ezek a kapcsolatok. Hmm.
0: Ez is milyen érdekes, hogy gondozni kell, mert hogy kihűlnek.
1: De ennek van egy olyan vetülete számomra, hogyha meg túlerőltetem, meg hogyha már, ha már lejárt az ideje, nekem lett vége 20 éves barátságnak. Mert hogy most kifutott, lejárt, nem volt már benne. Én azt gondolom, hogy valaki végig mellettünk, valaki csak egy időszakra. Uh-huh. És hogyha így forszírozzuk, megerőltetjük, az nem biztos, hogy utána az már mondjuk ugyanazt hozza, amit korábban. Benne,
0: nyilvánvalóan van az a pillanat, amikor ott álltok egymás mellett, vagy egymásra szemben,
1: és nem tudsz már mit kezdeni az emberrel.
0: Valami elveszett.
1: És ez mekkora, hát vagy tudatosság, vagy érzelmi intelligencia, hogy ezt az ember felismeri, és azt merje mondani, hogy elmerje engedni. Uh-huh. Az, hogy hú, hát figyelj, ez már nem úgy, mert nekem már nem jó, és lehet, hogy már csak lehúzzuk egymást, vagy lehet, hogy ez már nem emeljük egymást, vagy nem inspiráljuk egymást.
0: Van. Igen. Hát nem egyszerű.
1: Nem.
0: Az a fajta szituáció az egyszer biztos.
1: De bármilyen emberi kapcsolat nyilván nem egyszerű. De hogy
0: kihívás. Mert olyan vagyunk emberek.
1: Milyenek? Hát a kihívás, ennek is vannak kihívás, barátságnak is vannak kihívás.
0: Persze, hogy vannak, de hogy így nem tudom. Tehát annyi ilyen téma merül fel napról napra, amit egyszerűen nem is értek, hogy miért gondolkodunk rajta.
1: Lehet, hogy túl gondoljuk, hanem csak ezzel csak csinálni kell, hát, és hagyni, menni, elengedni. Igen.
0: Ja, lehet, hogy egyszerűbb lenne.
1: Lehet.
0: No de, kifutunk az időből, köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfókkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon továbbra is aszfaltoznak Szekszárd és Bátaszék térsége között, így a 155-ös és a 161-es kilométer között lezárták a belső sávot, ahogy az M60-as autópályán az M6-os autó irányába a 18-es és a 23-as kilométer között a burkolatot felújítják, így a külső és a leálló sáv le van zárva.
0: Köszi, Vali, hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, akkor azt látom, hogy itt a kórház környékén van némi tumultus, illetve ismételten a buszpályaudvar környékén kell lassabb haladásra számítani. Ezen túl viszont elméletileg szabad a pálya mindenfelé, ettől függetlenül vezessen körültekintően óvatosan a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítsen, hogy segíthessünk. Jó utat kívánunk!
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: ez az Antrit reggel, 3:48-kor egészen pontosan, és nagyon, tényleg nagyon pontosak vagyunk.
1: Igen, 7:45 van.
0: Ez a te időpontod.
1: Hát nem tudok most újat mondani, szerintem most úgy jövő hétig nagyon újat nem fog tudni mondani, mert egyébként már narancs figyelmeztetés van kiadva a hőségre, és ugye az országos tiszti főorvos tegnap még kedd éjfélig adta ki a harmadfokú hőségriasztást, lehet, hogy meg fogják majd hosszabbítani itt a következő napokban. Tegnap még azt mondom, hogy olyan kis elviselhető, ma már nem biztos, hogy olyan elviselhető lesz a meleg, 36 fok lesz a maximum, egy felhő sem lesz az égen, légmozgás sem lesz, csapadék sem lesz, csak vakító, ragyogó napsütés, úgyhogy az UV-sugárzás 11 óra és 14 óra között lesz magas, de szerintem figyeljünk rá egész nap. Hát, ígyunk sok folyadékot, hűsöljünk, kicsit tegyük takarékra úgy magunkat szerintem, hogyha lehet. Sok gyümölcs, meg víz, meg talán könnyű ételek, így, hogy ne nagyon terheljük a szervezetünket, amúgy se.
0: Így van, elég terhelés lesz neki ez a körülbelül egy hét hőkupola. Megint lenge nyári ruha, divattippünk napszemüveggel nyilvánvalóan, hogyha valami oknál fogva muszáj kimerészkednie a nagyvilágba, hogyha teheti, akkor inkább ne tegye. Aztán az orvos meteorológia is erre hívja fel a figyelmet, mert hogy továbbra is a kánikula határoz meg mindent. A melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegséggel élők tünetei, vérnyomás, ingadozás, rosszullét léphet fel. Emellett kialakulhat tompaság, fáradékonyság és csökkenhet a koncentrációs képességünk is. Úgyhogy nem lesz ez egyszerű, az egyszer biztos.
1: De már gyakorlattak vagyunk benne, mondtam már, hogy mennyit végig csináltunk, talán egy kicsit.
0: Igen, egyszer már belekóstoltunk.
1: Sok türelmet mindenkinek. Így akár van, gyalog, akár közlekedve, meg pláne.
0: Így van, és kitartást, és vigyázzunk magunkra, meg egymásra, az a fontos.
1: Igen.
0: Így van, így kalkuláljon, tehát zenélünk, aztán pedig összekezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 4 perc múlva, 8 óra lesz július 30-án csütörtökön. Ez az Antris reggel, és akkor összekezzük, hogy mi történt az elmúlt nagyjából 50 percben. A napi ötös tagjait kérdeztük arról, hogy mit gondolnak a barátságról, hiszen ma van a barátság világnapja.
1: Igen, és azt mindenki megosztotta a kis saját tapasztalatát, hogy jó, hogyha van, nem kell hozzá feltétlenül a világnapot akár említeni, mert ott vannak az életünkben.
0: Meg hát van,
1: mindennapokban.
0: Ugye Anita mondta, hogy neki minden nap a barátság világnapja, mert hogy minden nap beszélgetnek, meg találkoznak.
1: És néha az emberi belefut történetben, hogy van, aki már mondjuk óvodáskora óta megvan, és így ezek így léteznek, és van. Én szerintem vannak életre szóló barátságok, nem? Mit gondolsz, hogy akik végig ott vannak? Biztos, hogy van.
0: Biztos.
1: Velem még nem fordult úgy elő, vagy hát, hogy csak egy ilyen nagyobb szakaszon. Még nem vagyok, persze.
0: Az életed vége felé.
1: De majd, igen.
0: Majd meglátjuk, hogy lesz-e. Így van, köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket. Abban megegyezhetünk, hogy szerintem jó, hogy van.
1: Jó, hogy van.
0: Ugye, világnap a barátságnak, meg igen. Nagyon sok világnap van, aminek nincs értelme, tehát beszélj úgy, mint egy kalóz világnap. Például, de most el lehet bohóckodni. Van ilyen.
1: Ja, igen.
0: Van ilyen. De hogy, vagy hobbit nap. Például.
1: Ja, igazából mindennek csinálnak világnapot,
0: persze,
1: nem?
0: Persze.
1: Mindennek van, mert...
0: Jó, hogy vannak olyan világnapok, amik fontosak lehetnek az ember életében is. Köszönjük még egyszer a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk következő témánkra, ami úgy hangzik, hogyha ön dönthetne, akkor kinek állítana a szobrot? Mert hogy ugye most szombaton volt egy szoboravatás a Balatonon.
1: És majd erről is beszélünk.
0: Erről is beszélünk majd, de az ön véleményére vagyunk kíváncsiak. Kinek állítana szobrot, vagy kinek nem állítana szobrot, vagy kinek nem kellett volna szobrot állítani, beszéljünk erről a 74-444-444-en a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 gram, 99 forint. San Benedetto Ice Teák 499. Heihó gyümölcslevek csupán 339. 3 az 1-ben mokáté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Cartador jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Sürgetik az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyílt levélben fordult Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik a hőség. Komárom-Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet. Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Berekben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napok a Velencei tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás. A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei tavon, akkor az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A korábbi negatív rekordot 53 cm-t 2022. szeptemberiben rögzítették. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál, az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Százhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. 10 hektáron égett az erdő Felsőrákos közelében az osztrák határnál, és a lángok átterjedtek Ausztria területére is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, július 30-án 8 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Mai témánk és kérdésünk úgy szól, hogy ha dönthetnek, kinek állítana szobrot? Beszéljünk róla a 74-444-444-en.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrik reggel 8-18-kor, július 30-án csütörtökön, és hát bizony van ma is egy témánk, ami mindjárt mondom is, hogy majd mutatom is, hogy hogy hangzik pontosabban.
1: Felavatták Freddie Mercury szobrát szombaton Balatonszemesen. A balatoni a harmadik köztéri Freddie Mercury szobor a világon. Áll egy a svájci Montreux-ben, a Genfi tópartján és egy Dél-Koreában. Most pedig már Balatonszemesnek is van egy. Ön kinek állítana szobrot?
2: Na. Dél-Koreában.
0: Nagyon érdekes.
2: Nagyon érdekes egyébként. Meg hogy itt Balatonszemesen is, nem tudom, nem néztem utána, hogy most mi volt itt az indítatás, vagy a motiváció, hogy pont attól függetlenül nyilván egy hatalmas zenész énekesről beszélünk.
0: Most volt az, talán a hétvégén vagy a héten volt egy évfordulója annak, hogy itt volt a Queen Budapesten, nem Balaton, de valami 70 ezeren voltak azon a koncerten. Lehet, hogy akár ahhoz is kapcsolódhat.
2: Lehet.
0: Nem tudom. De hát tudjuk, hogy nagyon-nagyon sokféle szobor van. És nagyon sokféle embernek van szobra. Például a Bud Spencernek is van Budapesten.
2: Na, ezt nem is tudtam.
0: Ami mondjuk érthető, mert ugye itt hazánkban lett talán a legnépszerűbb Bud Spencer Terence Hill duó. A világon mások nem. Nem mentek akkor, mint itthon, mert itthon még ma is rajongótábora van ennek a két embernek.
2: És akkor ezen kezdtünk gondolkodni, vagyis hogy ennek a mentén, hogy akkor kinek is állítanánk szobrot, és miért, és hogy valójában ki is érdemli meg. Mert ez egy így érdekes elgondolkodni ezen, hogy valaki elér valami olyan eredményt a világban, vagy olyan értéket teremt, ami után mondjuk érdemes neki úgy szobrot állítani, vagy egy olyan elismertséget kifejezni az irányába, hogy elmegyek az utcán, és akkor ránézek, és akkor, igen, ő az.
0: Nyilván van egy ilyen aspektusa is, tehát most elmész a itt szexen, akkor lesz egy Babics szobrot, akkor mégiscsak az van, tudod, hogy miért, meg hogyan van, vagy nem tudom, Szent István szobor, és a többi, és a többi. Most nem akarom nekielni felsorolni az összes szobrot, mert nem is tudnám felsorolni az összes szobrot, de hát nyilván az, hogy ki érdemel szobrot, vagy van-e ilyen, hogy érdemele szobrot.
2: Meg az, hogy ki is dönt erről, mert oké, a szobor ezt megalkotja maga a művel, nyilván utána meg maga a hely, a helyszín, a város, vagy a település az, aki dönt arra.

0: egy zeneszám, amire tudok emlékezni.
1: Hanem van egy életnagyságú szobor, vagy még nagyobb annál, ugye? És azért ne felejtsük el, hogy a diktatúrákban meg aztán...
0: Hát ezek előszeretettel állították a szobrokat, így van.
1: A fő, nem is tudom, alany. Ön kinek állít olyan szobrot, vagy mit gondol erről az egész szoborállításról? Egy ma élő embernek vajon ildomos-e szobrot állítani? Vagy pedig várjuk meg, amíg már nem él? És a többi. Hétköznapi hősöknek van szobra? Hát kellene, hogy legyen. Ön mit gondol? 74, 444, 444.
2: Ez az Andrit reggel.

0: Nagyjából 2 perc múlva lesz majd 8:30, július 30-án csütörtökön. Ez az Antrit reggel, beszéljünk tovább arról, hogy ha ön dönthetne, akkor vajon kinek állítana szobrot, mert hogy mindenféle szobrok vannak mindenfelé.
1: És egy kicsit utána kutakodtam, megjártam, ugye, hogy a történelmi emlékezet őrzése, tiszteletadás, például közösségidentitás erősítése lehet a célja egy szoborállításnak, de hogy ennek van egy folyamata. És hát általában személy halála után 5-10 évnek el kell tenni ahhoz, hogy valaki szobrot kaphasson, illetve valamilyen kiemelkedő teljesítménnyel kell rendelkeznie, vagyis az illetőnek bizonyítottan nagy hatással kellett lennie nemzeti vagy helyi kultúrára, tudományra, történelemre. És a másik, hogy a városok esetén például előnyt jelent, hogyha az illető ott született, ott élt, vagy például ott alkotott.
0: Persze,
1: szoborállítást kezdeményezheti önkormányzat, magánszemély, vagy például civil szervezet, kérnek egy pályázatot, ugye az alkotókra, vagy hát a szobor elkészítőjének zsűrizik, döntenek, és akkor döntenek a finanszírozásról, és igazából így kerül ki a szobor. Igen. És ugye miért pont Balatonszemes, mert hogy ugye az volt a felvezető hanganyagunk, ugye egy Freddie Mercury-nak állítottak szobrot, hát mert mégpedig azért, mert hogy Balatonszemesen 32 éve működik egy Queen tábor, és hogy ez már a 33. Queen fesztivál, amit ott megrendeztek, és hogy igazából ennek a jelképeként készítették el a Queen, vagy hát a szobrot Freddie Mercury-ról.
0: Ilyesfajta kötődés is lehet.
1: Igen.
0: Arról beszélünk. Egyébként érdekes, hogy azt mondod, hogy ugye az ember halála után
1: hogy
0: lehetne 5-10
1: lehet.
0: Évvel, mert közben meg azért tudjuk jól, hát van Cristiano Ronaldo-ról egy nagyon-nagyon vicces szobor.
1: Hol is van?
0: Madeira, vagy nem tudom, most nem akarom
1: de ez lehet, hogy de ez most lehet, hogy csak helyi szabályozás, azt most nem néztem tudom. Meg, hogy ez most országra, vagy egyébként világra vonatkozik, hogy kinek lehet szobrot
0: nem tudom, de hogy
1: állítani.
0: Ő kapott ott egy szobrot, mondjuk rögtön gúnyi tárgya is lett, mert elképesztően otromba.
1: Nem szép.
0: Szobrról van szó. Nem tudom, hogy hozták össze. Nagyon vicces egyébként. Illetve ugye Melania Trumpnak, a mostani First Lady-nek is van szobra Szlovéniában. Így van. És ő is él még.
1: És ő is él. Akkor lehet, hogy ez itt Magyarországra vonatkozik elsősorban ez a szabályozás. Valószínűleg, hogy így az országonként eltérő lehet.
0: Nyilvánvalóan benne van, de érdekes egyébként. Tehát akkor igazából most Presser Gábornak nem lehetne szobra. Ezek alapján,
1: igen.
0: No, de a kérdés az, hogy egyrészt ki érdemel szobrot, másrészt pedig, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk nem csak híres neves emberekről állítanánk szobrot,
1: hanem... Ki dönti el, hogy mi az a hatás?
0: Például.
1: Mert lehet, hogy egy hétköznapi cselekedet nagyobb hatással, nagyobb tömegekre van hatással, mint mondjuk akár egy irodalmi mű. És most ezzel nem szeretném kisebbíteni egy irodalmi műnek a jelentőségét.
0: De például egy pedagógusnak.
1: Igen. Abszolút.
0: Vagy mi van akkor, hogyha mondjuk valaki a saját nagyszülőjének akkor
1: mert akkor a hatással volt az életére.
0: Például.
1: De akkor mehetünk az ápolókhoz.
0: Hogyne?
1: Például. Hogyne? De no. Még a buszsofőrökhöz is, mert...
0: Persze, hát egyértelmű. Ön kinek állítana a szobrot, hogyha bárkinek a világon állíthatna a szobrot, akár még saját magának is, arról még nem is beszéltünk, majd rátérünk. De csörögjön a 744-444-444-em.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Készen állsz a nyár legforróbb leározására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leározás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Már megint egy hétfőkedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Jó reggelt, 8.38-kor, vagy 39-kor, július 30-án csütörtökön, ez az Antrit reggel, folytatjuk mai témánkat, ami úgy hangzik, hogy hangzik, így hangzik.
1: Felavatták Freddie Mercury szobrát szombaton Balatonszemesen. A balatoni a harmadik köztéri Freddie Mercury szobor a világon. Áll egy a svájci Montreux-ben, a Genfi tópartján és egy Dél-Koreában. Most pedig már Balatonszemesnek is van egy. Ön kinek állítana szobrot?
0: Így
2: és én utána néztem, és hát nyilván a mesterséges intelligencia azt mondta, hogy ez a halál után ez nem magyar szabályozás, hanem ez nemzetközi szinten is elterjedt gyakorlat, hogy a szobrot csak az illető halála után lehet emelni. És ugye említetted már, hogy Ronaldónak van egy szobra.
0: Hát több is.
2: Vagy hogy több is van. Na, hát jó. Hát
0: akkor First Lady-nek is van.
2: First Lady-nek is van. Igen.
0: Na, hát érdekes, akkor hát gondolom vannak kivételek.
2: Lehet. Kivételek nyilván, mindig vannak.
0: Vannak kivételek. De én azt hiszem, hogy értem, hogy miért halála után.
2: Miért?
0: Mert hogyha még, nem tudom, nekem ez olyan faramúci helyzet, hogy még
2: élek. Vagy így mondjuk szembe találkozol saját magaddal.
0: És szobor, tehát én nem szeretném látni magamat szobron.
2: Hát igen, mert ez egyfajta lehet egy, attól függ, hogy nyilván milyen területről, egy ilyen személyi kultusz is feltételezhet, és az már nem feltétlenül érdemet jelent, vagy olyasfajta hatást a társadalomra, amit mondjuk érdemes lenne megünnepelni, vagy elismerni. Igen. És volt, meghallgatjuk most a telefonálót.
0: Igen, keresem. Biztos, hogy meg
2: volt egy telefonálónk, mert ugye azt kérdeztük, hogy kinek állítanának a hallgatók szobrot.
0: Így van, addig mesélj viccet, valami még megtalálom.
2: Mert közben egyébként a... Megvan? Jó, akkor hallgassuk.
0: Bocs, hogy beleszóltam. Hallgassuk a hallgatónkat. Jó reggelt, Rádió Antrit.
3: Jó reggelt, kívánok, szevasztok.
2: Jó reggelt.
3: Hát én itt egy kis listát csináltam magamnak.
2: Na, igen?
3: Na. Legelsőbb is a politikusoknak abszolút nem. Na, ki vagyok lőve. Kezdném én a nagy történelmi embereket. Itt van, kezdjük Attilában. Nem tudom, van-e róla szobor. Nehéz megcsinálni róla, mert azt hiszem, nincs róla kép. Ugye az is a magyar, nem a magyar, hát a hunok a Kárpát-medencében, mikor bejöttek, ugye, és hát hívhettél itt egész Európába. Tehát ez is egy jó cselekmény volt a hunoknak, meg a magyaroknak. A István a második, bár ugye ez 300-400 körül jött ide. Itt a István királyunk, erről van szobor, ti is mondtátok ezt.
0: Így van.
3: Akkor van a másik, a Hunyadi, arról is van.
0: Így van.
3: Na, itt próbálok a nagy magyarokról. Hihetetlen sport. Na, erről egy kicsit le akarok itt ragadni. Itt van például Puskás Ferenc. Nem csak a focit hozom elő, de annak a ürügy, szóval ahogy jól futballozott, világhírűvé tette ezt a Magyarországot. Ha elment Dél-Amerikába, Afrikába, vagy bárhol a világon, mikor megjelent, Puskás, Hungary, magyar. Ha megkérdezték attól, hogy ki a Kádár János, az senki nem tudta, hogy ki, hogy Magyarország, de a Puskást azt tudták. Nem tudom, hogy van-e szobra, de megérdemelni. Na, akkor van egy pár olyan, akik ilyen felfedezők, vagy hát ilyen, itt van például Szentgyörgyi Albert, ugye nem kell mondani, hogy a C-vitamin atya. Nem tudom, van-e róla szobor. Akkor itt van Neyman, ugye a matematika nagymestere.
0: Igen.
3: Na, ezért nem tudom, hogy van-e. És itt van, aki az atombombának az atya, Teleki, vagy te, hogy hívták azt magyar?
2: Egyébként Puskás Ferencnek van szobra.
0: Van.
3: Jó, akkor elnézést.
2: Kapott.
3: Nem, és a másik ez, aki az atombomba atya, nem biztos, hogy csinálná szobrot. Megérdemelné, hogy valamit főtalált, de sajnos a háborúra arra használták ezt. Úgyhogy
2: hát igen,
3: nem. Ezekre, én ilyenekre tippelnék. Tehát ilyen, lehet, hogy pont mindegyikről van. De politikusról, azt
2: nem.
0: Arról nem.
3: Arról nem. Jobb, arról nem. Ilyen pláne ilyen, mint diktátorok, meg istennyi lesz. Nem. Na, ennyit akartam.
0: Köszönjük szépen.
2: Szép napot!
0: Na hát nagyon sok mindent hallottunk, egyébként Attiláról van szobor, találtam
2: van,
0: a neten,
2: igen.
0: Legalábbis Puskásról még Melbourne-ben is van szobor.
2: Igen, én is megtaláltam Szentesen, ha jól láttam
0: ott is. Ott is, Óbudán is van, Óbudán ráadásul dekázgatnak.
2: Érdekes, rád van hatása, mondjuk meglátsz valakinek a szobrát? Most így próbálom felidézni magamban, hogy akár, nem tudom, voltunk bármilyen kiránduláson, vagy országban, hogy az ember szembe találja magát egy szoborral, hogy vált-e ki belőle bármilyen hatás, vagy ez tényleg attól függ, hogy Ja, jó, őt annyira nem, de hogyha valaki olyan, hát ő neki
0: szerintem ez,
2: volt
0: ez, amit mondtál, hogy személyi kultusz, egy picit ugye halála után is megmaradhat, tehát mondjuk, hogyha tehát van, tudom, hogy vannak olyanok, akik a mai napig elmennek, nem tudom, egy Latinovics szoborhoz, egy József Attila szoborhoz koszorúzni, és a többi.
2: Igen.
0: Hogy azt úgy oké, de az, hogy megyek valahol, hogy itt egy szobor, hát jó, szobor.
2: De hogy ezért gondoltam, hogy találkoztál-e már úgy egy olyan szoborra, hogy megállt, hogy igen, ő róla ez és ez jut eszembe, mert ilyen és ilyen hatással volt rám az életembe például.
0: Legalábbis nem gondoltam így bele, szerintem.
2: Na majd mostantól figyelni fogom, hogyha járom a, nem tudom, hogy megyek valahova az országba, akkor szembe jön egy szobor, és hogy mit lehet ki belőlem.
0: Valami róla. Köszönjük a telefont, továbbra is várjuk őket a 74-444-444-en. Kinek állítanak a szobrot? Ennyi a kérdés.
4: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: 4 perc múlva 9 óra lesz július 30-án csütörtökön, ez az Antrit reggel. Ugye a mai témánk úgy hangzik, hogy ha dönthetne, hogy bárkinek szobrot állít, akkor mégis kinek állítana szobrot. Jött egy telefon, ugye sok minden elhangzott.
1: Igen, hogy politikusnak nem, azt mondta, ugye hallgatunk. Meg hát ezért próbáltuk körbejárni a témát, hogy milyen folyamata is van ennek, kinek is lehet szobrot állítani, meg hogy hát ránk milyen hatása is van, hogyha mondjuk az utcán szembe jön velünk egy szobor. És feltettük ugye a kérdést a Facebook oldalonkon is, és Gyöngyi azt válaszolta nekünk, hogy saját magamnak, amikor bemegyek órát tartani a 11. szociális ápoló és gondozó osztályba. Na hát akkor, és ez egy önelismerés, ez teljesen jó, mert ő úgy gondolja, ez egy elég nagy cselekedet, oda bemenni és órát tartani, és biztos vagyok benne, hogy így van.
0: Mennyi pedagógus érezheti ezt így?
1: Most kérdezed, most gondoljunk bele, ha ilyen szinten nézzük az érdemeket, akkor az egész ország vagy a világ szobrokból állna. Nem?
0: Igen.
1: Mert hogy igazából mindenkiben van valami olyasmi, amiért akár esetleg érdemelhetne.
0: Ebben nem értünk egyet, hogy ezt tudod.
1: Igen,
0: jól. De hát igen, de és ezt is említettük, ugye, hogy mi van akkor, hogyha nem csak a neves, híres neves embereknek állítanánk szobrot, hanem
1: a
0: egy pedagógusnak, egy mentősnek,
1: is,
0: egy ápolónak, egy nagyszülőnek, mit tudom én, egy testvérnek, akárkinek. Igen.
1: Akkor talán nekik ki kell állni valami olyasmit, amit ha nem is szobor.
0: Jó, hát nyilván vannak olyan szobrok, amelyek nem pont egy szemét,
1: hanem valami értéket képviselve.
0: Hanem egy értéket, mit tudom én, ugye van itt Szexárdon is egy bába szobor, vagy minek nevezzem például.
1: Azt nem tudom, majd utána nézem.
0: Jó. Tehát vannak ezek, ugye, amikor szimbólumot testesít.
1: Valamilyen témát képvisel.
0: Így van. Azok a szobrok egyébként nekem jobban bejönnek, amik egy kicsit ilyen, nem a személyi kultusz, ahogy említetted, szerintem ez egy jó szó rá.
1: Lehet, hogy több emberhez is szól, nem? Mert mondjuk az adott téma több embert is megérint.
0: Mert most ránézel egy szoborra, a pedagógust ábrázol, mondjuk akkor eszedbe jut egy olyan pedagógus, akinek sokat köszönhetsz, meg olyan is, akit mondjuk nem szerettél.
1: Nem szeret.
0: És a többi, nem az van, hogy egy adott emberre fókuszálsz. No, de kifutunk az időből, úgyhogy köszönjük a hozzászólásokat, véleményeket, neked is köszi, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Jó munkát. A folytatásban pedig érkezik majd Liphauser János, az I.S. Gyula könyvtár igazgatója, akivel arról beszélgetünk, hogy mégis mi minden történik a könyvtárban. A hírek után kezdünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos TV.

0: Pizzásnak lenni jó?
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
2: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóban mi lesz?
6: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze jövő hétfőre. Aranyérmet nyert a magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóságteli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak, néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá. Mint írták, az engedélyezett vízkivételek menetrendezésével egy egyidejű vízhasználatokból eredő mennyiségi problémákat szeretnék orvosolni, működési területökön pedig folyamatosak a vízpótlási munkák is, hogy mérsékeljék a vízhiányt. Nemrég fejezték be a tiszakeci morotva szivattyús vízpótlását, miközben friss vízzel töltik fel a Tiszalóci Holt Tiszát és a Taktát. Aranyérmet nyert a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spejsz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Az együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott, és egy tussal nyert. Az aranyért a kínaiakkal csapott össze, és visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45-41-re győzött. A magyarok 2022-ben és 23-ban is győzött. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Tavaly bronzérremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban.
6: Rádió Andrét időjárás.
7: Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
6: Rádió Antrit FM 101.
2: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra múlt július 30-án, Fekete Dávid vagyok. A következőben érkezik Lipauzer János, az IES Gyula Könyvtár igazgatója, mert ott így zajlik az élet, hogy mégis mik vannak, na jól átbeszéljük, ne menjen sehova.
6: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Ez az Antrit reggel, 9 óra múlt 9 perccel július 30-án csütörtökön, és hát zajlik az élet az Ilyés Gyula könyvtárban, hiszen elnyerték a Követ Egyesület zöld iroda minősítőrendszer tanúsítványát. Hogy ez mit is jelent, ezt beszéljük át Lipauzer Jánossal, az igazgatóval, aki itt ül már velem szemben. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: No, hát akkor mit jelent mindez?
1: Alapvetően ez egy olyan minősítési rendszer, amit a piaci szférának találtak ki. Mindenki érzi, hogy körülöttünk olyan globális változások vannak, amik a környezet fenntarthatóságáról, a természet megélhetőséről szóló kihívásokat jelentenek. Ebben a helyzetben a piaci szereplők meg szeretnék mutatni, hogy maguk olyan fajta környezetet teremtenek, munkakörnyezetet teremtenek, amik megfelelnek egyfajta fenntarthatósági elvárásnak. Az Ilyés Gyula könyvtár 2023-ban Rotterdamban elnyerte a Nemzetközi Zöld Könyvtári díjat, és ez egyfajta felelősséget jelent számunkra. És mivel a Követ Egyesületnek vannak szexádi lecsatlakozásai, hisz Baka Iván keresztül a szexádi személyiség is vezeti az Egyesületet, természetes volt, hogy megpróbáljuk mi ezt a lépést. Ez leginkább arról szól, hogy a Követ Egyesület jól bevált sztenderdek alapján megnézi az irodai tevékenységünk mindenfajta ágát, bogát, a levegőztetéstől, a légkondicionáláson keresztül, szemétfelhasználáson, papírhasználaton, a különböző módon megszervezett étkezéseken, és sorolni tudnám hosszasan az összes szempontot, és ezek alapján felállítanak egy olyan fajta kritérium, ez alapján felállított kritérium rendszer alapján minősítik az adott munkahelyet. Nekünk természetes volt, hogy ebben a kipróbáljuk saját magunkat, hisz volt jó adottságunk, a Szexuális Központ épülete, a megyei könyvtár működésének a terepe, egy olyan épület adottságokkal rendelkező helyszínt teremtett számunkra, ahol reális lehetőség volt, hogy egy ilyet megpróbáljunk. Másrészt azzal, hogy 2025. januárjában elnyertük a magyar könyvtári szakma legmagasabb intézmények számára kínált díját, a minősített könyvtári díjat, amivel két millió forint összeg járt. Ez megteremtette annak a pénzügyi feltételeit is, hogy egy piaci alapon működő minősítési rendszernek a költségét is előteremtsük. Nyilván próbáltuk a Követes Egyesülettel ezt a fajta dolgot egy olyan pilot projekté végiggondolni, hogy mi lenne akkor, hogyha az Egyesület nyitna a közgyűjtemények felé, megnézni azt, hogy a számára piaci alapon működő minősítést hogyan lehetne valamilyen költségvetésbarátabb megoldássá tenni. Nyilván kaptunk egy kis kedvezményt is, meg ezt szerint beszélgettünk, de lényeg az, hogy volt miből kifizetnünk, és akkor ezt teljesen felvállaltuk. Azt hiszem, ennek a jelentősége nem más, mint az, hogy amikor az ember azt hirdeti magáról, hogy zöld intézmény, akkor amiben persze benne van az, hogy az ember közvélemény befolyásolni kívánja, olyan programokat szervez, ezeket az elveket hirdeti, ilyenkor azért nem árt, hogyha az ember a saját házatáján is végnéz, és akkor azt tudja mondani, hogy nem csak hirdetem, hanem gyakorlom is ezeket az elveket, és ez egy nagyon erős megerősítés abból a szempontból, hogy a könyvtár, amikor a zöld könyvtári célkitűzéseit megfogalmazta, akkor jó úton halad. Az biztos, hogy amikor valaki azt mondja magáról, hogy zöld könyvtár, akkor nem azt jelenti, hogy mindenestől is tökéletesen megfelel egy ilyen hipotetikus elvárásnak, hanem egy folyamatos törekvést jelent az elsősorban. Ennek egy következő lépcsőfoka ez, és hát igazából engem büszkeséggel tölt el, a kollégáim meg természetesnek tekintik, hogy így működünk. És akkor ez egy jó dolog. Azt az a nagyobb kérdés, hogy ezt tudjuk-e rendszeressé tenni, mindig meg tudjuk-e teremteni annak a feltételét, hogy ezt a fajta auditálást 3 évente újra megcsináljuk. Az is természetes, hogy amikor valakit auditálnak, akkor ez nem örök életre szól, hanem egy konkrét időtartamra. És hát nyilván itt a rutinok kialakítása, megerősítése a legfontosabb ebben a dologban. E szerint élünk. Én azt remélem, hogy ez a fajta működés példamutatóvá tesz minket egyrészt a könyvtári szakmában, másrészt, amit legalább ennyire fontosnak gondolok, hogy azok a környezetvédelmi mozgalmak, szervezetek, civil olyan fajta partnereket találnak meg a könyvtárban, akire eddig talán nem is gondoltak. Azt hiszem, hogy az egyik legtermészetesebb partner szervezet lehet minden környezettudatos mozgalom számára a könyvtár, hisz maga a könyvtárak működése magában hordozza azt a fajta fenntarthatóságra való törekvést, hogy például nem kell mindent megvenni, ha valamit lehet kölcsönözni, azt inkább kölcsönözzenek. Tehát, hogy a könyvtárnak az alaplogikája az, hogy könyvet kölcsönzünk, takarékoskodunk a papírral, takarékoskodunk egy csomó mindennel. Ezáltal ez egy olyan logika, ami természetesen teszi a könyvtárakat zöldé, és hogyha ezt a civil partnereink különböző olyan látványos gesztusokkal, mint például a Követ Egyesületnek a zöld iroda auditja, láthatóvá teszi, akkor az egy fontos lépés megjön előre.
0: Na hát innen folytatjuk, de csak a dal után maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: somebody else. Ez az Antrit reggel 9.19-kor július 30-án egy csütörtökön. Folytatjuk beszélgetésünket Lipózer Jánossal, az I.S. Gyula könyvtár igazgatójával, hiszen a könyvtár elnyerte a Követ Egyesület zöld irodaminősítő rendszer tanúsítványát. Az imént átbeszéltük, hogy ez hogyan is nézett ki, mit is jelent mindez. Említetted a civil egyesületekkel való közreműködést. Ez miben valósul meg? Mire kell itt gondolni elsősorban?
1: Azt hiszem, hogy a magyar társadalomban nagyon-nagyon sokan megmozdultak a fenntartható jövő érdekében. Uh-huh. Nagyon sok olyan kezdeményezés van, kicsit ilyen irányultságú, kicsit olyan irányultságú, de mindenki saját öntevékeny módon gondolkodik arról, hogy ideje lenne már szembenézni azzal, hogy amit eddig csinált a világ kultúrája, az a fajta technikai civilizáció, amiben létezünk, az hova tovább fenntarthatatlanná válik. Azt hiszem, hogy akkor, amikor a atomerőmű blokkját le kell majd állítani a Duna vízszintje miatt, és soha nem látott alacsonságú a legnagyobb folyónk, akkor nem nagyon kell lenni szimptomatikusabb dolgot mondani arról, hogy ez miért fontos. Nagyon sok ilyen szervezet van, és nagyon sokféle módon működnek együtt. Azt látom, hogy ez a fajta

hogy mindenki elfér benne. Kicsit azt szoktam mondani, olyan, mint a könyves polc, hogy igazából senki nem akad fönn azon, hogyha egymással szökes jelentétben álló gondolatokat tartalmazó könyvek szépen békésen elférnek a polcon. Egy kicsit így működünk mi is, hogy nagyon sokféle ember találhat nálunk otthonra. Ebből a szempontból az a fajta együttműködés, amit a Szexátkosság közösséggel sokáig csináltunk, jó kezdeményezés volt, az, hogy a tudatos vásárlók körével elindult egy olyan fajta képzési sorozat, amiben a könyvtárhoz kapcsolódó települési könyvtárak, könyvtárosai továbbképzéseken vehettek részt. Ezek mind-mind ilyenek. Ennek van egyfajta szélsőségesebb, vagy a legradikálisabb megközelítése az a fajta mély alkalmazkodáskör, aki komolyan arról gondolkodik, hogy arra kell fölkészülni, amikor szétesik körülöttünk a civilizáció. Na most, ezek mind léteznek körülöttünk. Azt hiszem, hogy ennek a sokszínűségnek egyrészt helye van a könyvtárban, mindenki megtalálhatja maga a közösségét. Másrészt azt gondolom, hogy azért mi is választottunk egy olyan fajta partneri lehetőséget, amiben leginkább megtaláljuk a mi gondolkodásunkkal legközelebb állót. És ez a világ eleje mozgalom. Talán sokan emlékeznek, vagy ismerik Takács Ántal Lászlónak a nevét. Ő az ELTE humanökológiai tanszékének volt vezetője, egyetemi oktató. A kisközösségi, civil egyesületi formában próbálja kialakítani azt a fajta természettudatos közvéleményt az országban, ami egy lehetséges választ ad erre a kihívásra. Nyilván a politikának ennek óriási felelőssége van, de azt is látja mindenki, aki a társadalomról gondolkodik, hogy a politika akkor lép, amikor fontossá válik a saját szempontjai szerint, hogy lépjen, és ez olyan fajta inspiráló közeget kell teremteni, hogy ez megtörténjen. A világ eleje közösség erre vállalkozik. A világ eleje közösség látványos nagy rendezvényeket tart. Épp nyáron volt legutóbb, most júniusban egy ilyen nagy országos találkozójuk is, ahol Litkai Gergelytől kezdve nagyon sok híres celebritás is megjelent, akik tudatosan vállalják azt a fajta környezeti elkötelezettségüket. Andrásnak a fellépését meg talán onnit lehet ismerni, hogy amikor megjelent egy dolgozat arról, hogy a technikai civilizáció 2-3 éven belül szétesik, és nem nagyon van lehetőségünk. Ez óriásit ment a médiában, mindenki fölkapta rá a fejét, aztán persze ugyanez a lendület el is felejtették az emberek. András viszont írt egy könyvet, ami nem a világ végéről szól, hanem a világ elejéről. Arról a pozitív megközelítésről, hogy mindig van mit csinálni, mindig van mit lehetőséget találni. Ez teljesen rálímel arra, ahogy mi egyébként gondoljuk, hogyan kell egy könyvtári rendszert működtetni. Könyvtárosként nekem természetes, hogy azt mondhatom el, hogy a Magyarország egyik legátfogóbb és legtöbb helyre kiterjedő kulturális szervezeti formája a könyvtárosság, hisz nincs olyan magyar település, ahol ne jelenne meg valami fajta könyvtári szolgáltatás. És ez egy olyan jól hierarizáltan és jól működően, évtizedes múltra visszatekintően működő együttműködési kör, amit mi nagyon szívesen felajánlunk a világ eleje mozgalomnak, hogy támaszkodjanak a könyvtárakra. Uh-huh. És a világ eleje mozgalom meg azt a fajta tudást adja hozzá a könyvtárak működéséhez, ami nem feltétlenül könyvtárakban van meg, hanem az ott megjelenő önkéntesként működő szakemberekben. Augusztus végén, szeptember elején lesz egy következő találkozónk, amikor ennek a technikai részleteit beszéljük tovább. Én azt remélem, hogy ez egy olyan
civil együttműködési kör lesz, ami hatással tud lenni az országért.

0: Na, terveztünk még egy blokkot, viszont kifutunk akkor az időből, úgyhogy nagyon röviden megkérdezem, hogy mit terveztek most a közeljövőben?
1: Egy kicsit ehhez kapcsolódva, ugye nyáron bezárni fogunk, augusztus 8-ától a 20-a hetéig a könyvtár nem működik. Mindenkit elzavarok szabadságra. Az a legegyszerűbb, hogyha logisztikailag így lehet ezt megoldani. Másrészt augusztusban tényleg, ahogy szokták mondani, a fűsenő, és nem a konkrétumra gondolok, hanem a szólásra. De augusztus 28-án pénteken viszont egy csillagászati programmal indulunk. A könyvtár tető teraszán csillagászok együttműködésével, több csillagászati távcső bevetésével holdat lehet megnézni. Előtte előadás lesz a holdról, a hold kultúrtörténeti jelentőségéről, és még alakul a program, de valószínű fölép a könyvtár és a levéltár közös kórusa, illetve lesz lehetőség a Csigabiga alapítvánnyal, a kutyákkal természetközeli élménybe kerülni. Egy kicsit ez is arról a fajta zöld tevékenységről szól, amit egyébként a saját missziónak tekintünk.
0: Ezen túl? Vagy annyira messzire még nem menjünk?
1: Hát ugye lehet ezt folyamatosan mondani, ugye az ember életében mindig vannak programok, ami a legközelebbi nagy rendezvénysorozat az nyilván az október elejé őszi könyvtári napok rendezvénysorozata lesz, amikor egy hétig minden nap lesz valami nagyobb fontos program. Folyamatosan zajlanak olyan fajta programok a könyvtár életében, amik visszatérően lehet számítani, hogy lesz ilyen a könyvtári kvízest, ami rendszeresen havonta egyszer jelentkezik. Ugyanilyen azok a különböző klubok és sorozatok, amik a könyvtár dolgozói indítottak el, mint a receptklub, ahol különböző recepteket lehet idény jelleggel megbeszélni, cserélni, sőt meg is enni. A japán klub, ahol a japán kultúrához kapcsolódva tehetünk ilyet, a hangvilla, ahol a szexádózistól, nem egyéhez kapcsolódó zenészek mutatkoznak be. Remélhetőleg nyár szeptember elindul a mese műhely, ami a biblioterápiás és a mese jelentőségéről szóló klubfakozásokat jelent. Nagyon-nagyon sok olyan programot kínálunk, ami fontos. Kicsit azért vagyok zavarban, mert nem szeretnék valakit kifelejteni méltatlanul, de hogy nézzék a könyvtár honlapját, nézzék a könyvtár Facebook oldalát, mindig lehet találni olyan programot, amit bárkinek érdekes lehet.
0: Na hát akkor tegyen így. Köszönöm, hogy itt voltál, és gratulálunk egyébként ehhez.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Csak így tovább.
1: Köszönöm.
0: No, hát a folytatásban rátérünk az időjárásunkra, mert hogy muszáj róla beszélni, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám.
6: Andrét. Ez a Rádió Andrét.

0: amely 10 lesz, 2 perc múlva július 30-án a csütörtökön. Ez az Antrit reggel, és akkor térjünk rá az időjárásunkra. Ahogy ezt korábban ígértem, most már 30 fok van itt Szekszárdon, és nem állunk meg, 36-ig emelkedik majd a higanyszála, a higany a hőmérőkben, úgyhogy igen, itt a kánikula, ugye harmadfokú hőségriasztást adtak ki, előre láthatólag augusztus 4-én 24 óráig, aztán, hogyha addig ez nem jön, akkor ott megszűnik, de szerintem tovább lesz majd ez érvényben, hiszen a 30 napos előrejelzés még jövő hét péntekre is 37 fokot ígér, úgyhogy egészen szörnyű lesz, 40 fok maximumok is lehetnek majd itt a napokban. Ma 36 fok, ahogy ígértem, úgyhogy divattippünk egyértelműen lenge nyári ruha napszemüveggel, erre kell készülni, meg arra, hogy a kánikula határoz meg mindent, a melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét léphet fel, sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság és csökkenhet a koncentrációs képességünk is, úgyhogy nem lesz egyszerű most ez az egy-másfél hét, de valahogy majd túl leszünk rajta, vigyázzon magára, meg vigyázzunk egymásra. Így készüljön tehát mára a zenérünk, aztán pedig összegezzük a reggelt, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: 4 perc múlva 10 óra lesz július 30-án csütörtökön. Ez az Antrit reggel. Röviden összegezzük, hogy mi történt eddig. A napi ötös tagjait kérdeztük arról, hogy mit is gondolnak a barátságról, hiszen ma van a barátság világnapja, úgyhogy ünnepeljük a barátságot. Érdekes gondolatok voltak, köszönjük a mai közreműködésüket. Aztán arról beszélgettünk, hogy ön kinek állítana a szobrot, hogyha bárkinek állíthatna. Itt is érdekes fejlemények voltak. Végül pedig Eli Pauzer János volt a vendégünk, az Illés Gyula könyvtár igazgatója, akivel átbeszéltük, hogy a könyvtár elnyerte a Követ Egyesület zöld irodalomidősítő rendszer tanúsítványát, hogy ez mit is jelent, és hogy mit is tesznek a környezetért. És most itt vagyunk, mozgalmas volt, azt gondolom, lehet, hogy folytatásban is jönnek a ma kedvencei, és a tegnap slágerei, holnap reggel 6-tól pedig ismét együtt. Addig is minden jót!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a Vörös Kúd elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a Vörös Kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott parajdi súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Salrum tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Súhegyben, és július 25-27-e között a Koront patakvizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Föld Fizikai Intézet szakemberei is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma zömmel derült vagy felhűtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúli északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
7: Szép délelőttöt kívánok mindenkinek, Ingi Ici, Adrien vagyok, csütörtök van, örülök, hogy velünk tartanak. Indulnál is a délelőtt, a következő órában is hozzuk a legjobb zenéket. Tartsanak velem!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit, és ma július 30-ához értünk a naptárunkban, csütörtök van. Sok boldogságot kívánunk Judit és Szénia nevű hallgatóinknak, ezúttal nekik van a névnapjuk, ami pedig az időjárásunkat illeti. Napról napra fokozódik a hőség, ma a tikasztó hőségben szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk, gyenge mérsékelt lesz a keleti-délkeleti szél. A hőmérséklet délután majd 35 fok körül alakul itt Szekszárdon és környékén. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet, egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára. 13 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, holnap délután pedig majd 35-39 fokos forróságra van kilátás.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrét, most pedig egy remek programot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani. Augusztus 14-én és 15-én 24. alkalommal rendezik meg a Tarka Fesztivált, amely évről évre több ezer látogatót vonz Bonyhádra. A kétnapos esemény a hagyományoknak megfelelően egy országos agrárfórummal indul, ahol az állattenyésztés aktuális kérdéseim és a klímaváltozás hatása is szóba kerülnek. A szakmai programok mellett természetesen a kikapcsolódási lesz a főszerep, lesz fotókiállítás, kirakodóvásár, kézműves portékák, gasztlóudvar, valamint a fesztivál egyik különlegessége, a tradicionális sült ökör is az érdeklődőkre vár. A gyerekeket külön koncertek és játékos programok szórakoztatják, a felnőttek pedig egész hétvégén élő zenére bulizhatnak. Péntek este a What Fruitig ad koncertet, szombaton pedig az Airi Mafia lép színpadra, az estét pedig látványos tűzi játék zárja a Bonyhád főterén. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 g 99 forint, San Benedetto Ice Teák 499, Heihó gyümölcslevek csupán 339, 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Cartador jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Craig David 2002-ben robbant be a zenei világba, és nem sokkal később egy igazi különlegességgel lepte meg a rajongókat. A következő dalban a legenda Sting is csatlakozik hozzá, a két előadó hangja pedig tökéletesen kiegészíti egymást. Ők jönnek most itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A Mo kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt 11 óra, úgyhogy hamarosan érkeznek a hírek, hogy képben legyenek a nap legfontosabb történéseivel. Utána természetesen ismét visszatérünk a legjobb zenékkel, és folytatjuk együtt ezt a forró csütörtöki délelőttöt. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és Zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A Szelsz étteremben ma karolábi levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható mézes csillis csirkemell, rizssel, vagy kérhető marhasült, vörösboros mártással, krokettel. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt gyümölcslevessel várnak bennünket, vagy kérhető cukkini krémleves fokhagymás kenyérkockával. A főételek közül pedig kérhető düberi csirkemell, fél adag rizssel és fél adag burgonyával, vagy választható marha pörkölt galuskával és csemegeuborkával, a címenü pedig lecsús, sertéskaraj, rizssel. A pizza ma mai kínálata, itt fokhagyma krémlevest ebédelhetünk krútonnal, az A menü leves plusz sajtos tejfölös csirkemell, petrezselymes burgonyával, a B menü pedig leves plusz parajfőzelék, tükörtojással.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Alacsony vízállásnál is biztosítják a Paksi atomerőmű hűtővízellátását. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a dolgozóknak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a Paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna Paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követeléscsomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Duna medréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Duna partra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekord alacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál, közölte az intézmény. Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen. Az alpinista lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni. A betegellátás zavartalan maradt.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúli északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A hírek után ismét itt vagyunk, köszönöm, hogy továbbra is velünk tartanak. Folytatjuk a csütörtöki délelőttet sok-sok jó zenével. Ingécia Adrián vagyok, és mindenkinek jó rádiózást kívánok.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Jó látni, illetve hallani, amikor Tolna vármegye fiatal sportolói újra és újra bizonyítják, hogy a kitartó munka tényleg meghozza az eredményét. Ezúttal Szegedről érkeztek remek hírek, ahol javában zajlik a serdülő, ifjúsági és U23-as országos kajakkenu bajnokság. A szegszedi kajakkenu eső versenyzői nagyszerűen kezdték a viadalt, és több olyan eredmény is született, amire igazán büszke lehet a város és az egész vármegye. Már az első versenynapok is szép eredményeket hoztak. Jambol Lotti az ifjúsági női 1000 méteres futamban ezüstérmet szerzett, ráadásul ezzel kivívta a részvételt az olimpiai reménységek versenyére is, ahol már nemzetközi mezőnyben képviselheti Magyarországot. A serdülőknél Görbe Dávid is ezüstérmes lett, ami egyben azt is jelenti, hogy bekerült a jövő évi ifjúsági válogatott keretbe. A férfi kajak 4-es Bódi Álmos, Bíró Levente, Zsinkó Milán és Bosnyák Ákos összeállításban a 7. helyen végzett. Kis Léna az U23-as mezőnyben tolnai társakkal kiegészülve 4. lett, míg Cseh Zsófia a serdülők között ért célba a 7. helyen. Az országos bajnokság még folytatódik, így további szegszedi sikerekre is minden esély megvan.
1: Ez a Rádió Andrét FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A következő napokban ismét komoly hőségre kell készülni, ezért érdemes tudni, hogy Szekszárdon is számos klimatizált helység áll a lakosság rendelkezésére. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság összeállítása szerint a városban több üzlet, közintézmény és kulturális létesítmény is hűsülőhelyként szolgálhat a nyitvatartás időben. Ilyen például a Babits Mihály Kulturális Központ, a Szekszárdi Járási Hivatal, a Városháza, valamint több élelmiszerüzlet és bevásárlóközpont is. A szakemberek azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőség szerint töltsünk el néhány órát légkondicionált helyen, különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek esetében fontos ez. Emellett továbbra is ajánlott a bőséges folyadékfogyasztás, a könnyű öltözet, valamint a déli órákban a tűző nap kerülése. A hőség idején érdemes a családtagokra és az egyedül élő szomszédokra is fokozottan odafigyelni.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Haló, sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló, hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A Szelsz étteremben ma karolábi levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható mézes csillis csirkemell, rizssel, vagy kérhető marhasült, vörösboros mártással, krokettel. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt gyümölcslevessel várnak bennünket, vagy kérhető cukkini krémleves fokhagymás kenyérkockával. A főételek közül pedig kérhető düberi csirkemell, fél adag rizssel és fél adag burgonyával, vagy választható marha pörkölt galuskával és csemegeuborkával, a címmenü pedig lecsús, sertés karaj rizssel. A pizza ma mai kínálata, itt fokhagyma krémlevest ebédelhetünk krútonnal, az A menü leves plusz sajtos tejfölös csirkemell, petrezselymes burgonyával, a B menü pedig leves plusz parajfőzelék, tükörtojással.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy igazi nyári klub himnusz következik, amely meghozta én a számára a nemzetközi sikert. A 6 évekkel a megjelenése után is rendszeresen felcsendül a rádiókban és a bulikban, hiszen a ritmusa és a hangulata ma is működik. Ina énekel a folytatásban.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Rövidesen következnek a déli hírek a térség legfontosabb információival. Ezután ismét a zené lesz a főszerep, sok ismert slágerrel és kellemes nyári hangulattal. Tartsanak velünk továbbra is, a hírek után már is folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 g 99 forint, San Benedetto Ice Teák 499, Heihó gyümölcslevek csupán 339, 3-1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Cartador jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Játékkal a gondoskodásért, matek nap a matodával, újabb hőhullám érkezik. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. A Tolna vármegyei főügyészség indítványára a szexádi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás büntetével gyanúsított tolnai férfi letartóztatását. A nyomozás adatai szerint a 32 éves gyanúsított évek óta zsarolt ki pénzt a nála 5 évvel fiatalabb szintén tolnai férfitől. A sértett az élete testépség ellen irányuló komoly fenyegetések hatására az évek alatt mintegy 3 millió forintot fizetett zsarolójának, amelynek érdekében több alkalommal kellett ismerőseitől, családtagjaitól kölcsönkérnie. A férfi legutóbb múlt pénteken követelt pénzt a sértettől, aki tovább már nem tudta elviselni a fenyegetéseket, ezért feljelentést tett a rendőrségen. A büntetett előéletű jelenleg is hasonló büntető eljárás hatálya alatt álló férfi esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyás esetén veszélyeztetné a bizonyítást, ezért a nyomozási bíró az ügyészi indítvánnyal megegyezően egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. 50 DNS játékból és 10 a játékok pedagógiai alkalmazását segítő szakkönyvből álló adományt adott a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési kara a jubileumi 30. Ágotatábor ünnepélyes megnyitóján. A PTE KPVK képviseletében professzor dr. Habil Szécsi Gábor dékán nyújtott át a 10 teljes fejlesztő csomagot az Ágota közösség részére. A 2026. július 20 és 31 között a Bács-Kiskun vármegyei Alsó-Szent Tamáson található Ágota falván megrendezett jubileumi tábor a gyermekvédelmi gondoskodásban élő és veszélyeztetett fiatalok egyik legjelentősebb hazai közösségi eseménye. Szécsi Gábor ünnepi beszédében a gondoskodás, a személyes jelenlét és a közös játék jelentőségét hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a digitális technológiák által egyre erőteljesebben meghatározott világban különös értéke van azoknak a helyzeteknek, amelyekben a gyermekek és a felnőttek valóban egymásra figyelnek, együtt gondolkodnak, közös szabályokat alakítanak ki, és személyes kapcsolatokat építenek. A játék olyan közösségi és pedagógiai tér, amely egyszerre segítheti a bizalom kialakulását, az együttműködést, a probléma megoldást, a kreativitást és a logikus gondolkodást. Az Ágota közösség saját beszámolója szerint a dékán sok sikert és győzelmet kívánt a jelenlévőknek az életnevű játékban. A felajánlott játékok DNS Zoltán világhírű matematika pedagógus játékos tapasztalati és felfedezésre épülő tanítási szemléletét közvetítik. A karoktatói 2026 tavaszán Ágota falván már bemutatták a DNS játékok élménypedagógiai felhasználását, és a résztvevők a logika, valamint a vízimóka készleteket a gyakorlatban is kipróbálhatták. 2020-ban alapították a Vespa Club Aliszkát, akik azóta is rendszeresen szerveznek kirándulásokat, és igazi közösségé formálódtak. A legutóbbi összejövetelük részleteiről Szabó Anna Máriát, a Vespa Club Hungary és a Vespa Club Aliszka elnökét hallja.
7: Vespa Club Aliszka 2020 óta létezik, akkor alapítottuk. Néhány lelkes veszpiszta úgy döntött, hogy megfelelve a nemzetközi elvárásoknak lokális klubot alapítunk. Rengeteget kirándulunk, szervezünk kisebb-nagyobb túrákat, bejárjuk a környéket, de ellátogatunk távolabbi desztinációkra is, világtalálkozókra, európai szintű találkozókra. Egy nagyon-nagyon jó közösség és összetartó közösség. A lelkületünk hasonló, hiszen mindannyian a kirándulást, az utazás élményét szeretjük megélni, nem a sebességet. Tagjaink között vannak szexárdiak, Nyéklátházán is él tagunk, budapestiek is vannak, akik ehhez a közösséghez kívántak tartozni, annak ellenére, hogy Budapesten is van Vespa Klub, de valahogy ez a vidéki levegő, ez tetszett meg nekik. Minden évben szoktunk szervezni kisebb-nagyobb túrákat, az idén is, meg tavaly is már Giro-t szerveztünk, ami egy kirándulást jelent, régen ez verseny volt, ma már inkább egy ilyen túraként emlegetjük. Az idén 500 kilométert tettünk meg két nap alatt, tavaly több mint 600-at szintén két nap alatt, és ami szép ebben, hogy a kirándulás során sikerül megmutatni a helyi értékeket az ide látogatóknak. Legyen szó akár a természet szépségeiről, a gasztronómiáról, hiszen egy olyan vidéken élünk, ahol nem csak a bor létezik, de azért azt gondolom, hogy kiemelt szerepet kap. Ezen kívül a dimbek dombok, amik körülvesznek minket, mindenképpen alkalmasak arra, hogy kiváló kirándulásokat tegyünk, és egy kicsit mutassunk magunkból.
6: A Matoda Tehetséggondozó Egyesület egy játékos mateknappal ajándékozta meg a bátaszéki gyerekeket a tájházban. Izgalmas társasjátékokkal, logikai feladatokkal, rejtvényekkel, ügyességi kihívásokkal és szuperhősös meglepetésekkel várták a matematika iránt érdeklődő lányokat és fiúkat. A főszervező Lukács Katinka matematikus, egyben az Egyesület elnökének munkáját a bátaszéki pedagógusok közül Burgerné Hazadi Hajnalka, Kisnárné Gombár Gabriella, Srotné Molnár Zsuzsanna, Schulznépe Erzsébet és Csötönyi László támogatta. Bonyhádról érkezett Csötönyi Nóra matematikus, magán matematika tanár, aki sok-sok játékot és matekos meglepetést is hozott magával. Az Egyesület nem titkolt célja azoknak a diákoknak, tanároknak és érdeklődőknek az összefogása, akik szeretik a matematikát és jó szívvel emlékeznek a bátaszéki matek versenyekre. A játékos feladatok mellett terített asztal fogadta a megjelenteket, akik láthatóan nagyon jól érezték magukat a rendezvényen. A Matoda ősszel újra útjára indítja a bátaszéki matematika versenyt, amelyre várják a tehetséges iskolások jelentkezését. Az országos tiszti orvosa, Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzései adatait figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan július 30-án csütörtök 0 órától augusztus 4-én kedden 24 óráig 3-as fokozatú hőségriasztást adott ki, közölte Facebook oldalán a Tolna megyei kormányhivatal. Amennyiben újabb tájékoztatás nem érkezik, a riasztás augusztus 4-én 24 órakor automatikusan érvényét veszti. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hőség különösen megterhelő lehet az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára. A legmelegebb órákban ajánlott kerülni a tűzanapot, gondoskodni a megfelelő folyadékbevitelről, és lehetőség szerint hűvös helyen tartózkodni. Egészen jól kezdett a szekszárdi kajakkenő eset csapata a Szegeden zajló magyar bajnokságon. Jámbor Lotti az ifjúsági női 1000 méteren ezüstérmet szerzett, ezzel indulási jogot vívott ki magának az olimpiai reménységek nemzetközi versenyére. Görbe Dávid serdülő korosztályban szintén második lett, aki ezzel az eredménnyel már a jövő évi ifjúsági válogatott keretbe lapátolt. A férfi kajak négyes, Bódi Álmos, Bíró Levente, Zsinkó Milán, Bosnyák Ákos a hetedik helyen zárt, míg Kis Léna a tolnai versenyzőkkel U23-as korosztályban lett negyedik, Cseh Zsófia a serdülő korosztályban hetedik helyen futott be, aki hatalmasat fejlődött az elmúlt évhez képest, amikor még hasonló helyezést ért el a B döntőben. Gratulálunk az elért eredményekhez, sok sikert a hét többi napjához! Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, időnként erős a délies szél, éjjel és napközben is fokozódik a meleg, hajnalban 12 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet, Szekszárdon a hajnali 17 fokot követően napközben 36 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép napot a most ebédelőknek, jó étvágyat kívánok, Ingi Ici, Adrien vagyok, a hírek után pedig ismét a zenéje, a főszerep, tartsanak velünk, már is folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, itt a Rádió Antriton.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Fontos változásra kell figyelniük azoknak, akik a következő napokban a várajai parkerdőbe látogatnának. A területen zajló fejlesztés újabb szakaszba lépett, megkezdődött az útburkolat aszfaltozása, ezért átmenetileg nem lehet gépjárművel behajtani az érintett útszakaszra. A kivitelezők jelenleg a patkák kialakításán dolgoznak, amelyek az új aszfalt megfelelő megtámasztását biztosítják. Ha valaki most ráhajtana a még be nem fejezett útra, az könnyen megrongálhatná az út szélét, ami kísléltetné a beruházás befejezését. A városvezetés ezért azt kéri, hogy a kirándulók és a parkerdő látogatói néhány napig a tábor bejárata előtt hagyják autóikat, és gyalog közelítsék meg a területet. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon kényelmesebb és biztonságosabb legyen a parkerdő megközelítése, ezért most néhány napos türelmet kérnek az arra közlekedőktől.
1: Rádió Antrit FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Újabb rendkívüli meleg napok érkeznek, Tolna vármegyére is másodfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. A meteorológusok szerint a napi középhőmérséklet tartósan 27 Celsius fok fölött alakulhat, holnap pedig tovább is fokozódhat a hőség. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós kánikula különösen megterheli a gyermekek, az idősek és a krónikus betegek szervezetét. Ezért fontos a megfelelő folyadékpótlás és a déli órákban a fizikai megterhelés kerülése. A nagy meleg nem csak az embereket, hanem a természetet is próbára teszi. A Duna vízállása a rekord közeli mélységben van, ezért Paks térségében is folyamatos készenlétben dolgoznak a vízügyi szakemberek, hogy szükség esetén biztosítani tudják az atomerőmű hűtővízellátását. A víz szolgáltató közben arra kérik a lakosságot, hogy takarékosan használják az ivóvizet, és lehetőség szerint mellőzzék a medencék feltöltését vagy az autómosást a legmelegebb napokon. A jelenlegi előrejelzések szerint számottevő csapadék továbbra sem várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csúcs technológia Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Két világsztár, egy dal és hamisítatlan latin hangulat. Pitbull és Marc Anthony többször is bizonyították már, hogy remek párost alkotnak. Energikus ritmusok, fülbemászó refrén és garantált jókedv. Ők érkeznek most itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép napot, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandós Zsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze jövő hétfőre. Aranyérmet nyert a magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei Nyári Egyetem és a Határon túli Intézmények Fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság teri életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak. Néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivétel eléhez járulnak hozzá. Mint írták, az engedélyezett vízkivételek menetrendezésével egy egyidejű vízhasználatokból eredő mennyiségi problémákat szeretnék orvosolni, működési területökön pedig folyamatosak a vízpótlási munkák is, hogy mérsékeljék a vízhiányt. Nemrég fejezték be a tiszakeci morotva szivattyús vízpótlását, miközben friss vízzel töltik fel a tiszalúci Holt Tiszát és a Taktát. Aranyérmet nyert a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spejsz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Az együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott, és egy tussal nyert. Az aranyért a kínaiakkal csapott össze, és visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45-41-re győzött. A magyarok 2022-ben és 23-ban is győzött. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Tavaly bronzérremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúli északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
7: Csodás délután kívánok, 13 óra után járunk 3 perccel a stúdióban, mostantól Vörös Levente, és haladunk napról napra előre a hétvége felé. Reginával áthozom elsőként a Day by Day-t, egész délután együtt rádiózhatunk.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió Andrit.

Michel Téló és egy igazi nyári sláger az Ice Age Pega szólt itt az Antréton 13 óra 18-kor, ahol ha már nyár, akkor tolmácsolnám az Erővízi Közműz ZRT közleményét, melyben felhívják a lakosság figyelmét a kánikulai vízfogyasztással együtt a tudatos vízhasználat fontosságára. Itt van ugyanis a hőkupola újra, szóval a következőket érdemes betartani. Például törekedni kell arra, hogy az ivóvizet felelősen és takarékosan használjuk, de locsolásra se csapvizet használjunk, hanem inkább otthoni furtkutakat, vagy amennyiben hullik csapadék, azt érdemes összegyűjteni és az esővízzel locsolni. Csökkenteni kell a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát, valamint érdemes mellőzni az ivóvízzel történő pormentesítést, az utak, valamint a járdák locsolását. Ezeken a napokon ezt lehetőleg ne csapvízzel oldjuk meg, ezt írja az Erőv. Igazából egy kis odafigyelés az egész, de nagyon fontos, hisz az ivóvíz a jövőnk és a mindenkori fejlődésünk alapja is, a szórakozás alapja pedig a ma kedvencei és a tegnap slágerei között keresendő, szóval görgetjük tovább a délutáni bulit a Five-val és a Keep on Moving-nal itt a 101-en.

0: When you look at me, Christina Milian énekelt itt az Antritonom a kedvencei meg a tegnap slágerei között. 13 óra 34-kor kívánok csodálatos csütörtök délutánt, és természetesen már köszöntöm is ünnepeltjeinket, a Juditokat, valamint a Xéniákat. A Judit Héber eredetű női név, jelentése Judeából való nő, zsidó nő, a Xénia pedig női név, görög eredetű, jelentése vendég, idegen, átvitt értelemben vendégszerető. Az ókorban Xénia volt a vendégnek nyújtott ajándék neve. Aztán vannak születésnaposaink, akikre emlékezünk és ünnepeljük őket. Harry Ford, amerikai autógyáros, a Ford Motor Company alapítója, például e nap szülöttje, de Arnold Schwarzenegger, osztrák születési testépítő, amerikai filmszínész, Kalifornia állam volt kormányzója is ma ünnepel. Lisa Kudrow, amerikai színésznő, Christopher Nolan, kétszeres Oscar-díjas brit filmrendező, forgatókönyvíró szintén ezen a napon született. Christopher Nolannek ugye az Odüsszeia című filmje éppenséggel tarol a mozikban, de Emilia Fox, angol színésznő, és Peller Marian színésznő, műsorvezető, koncertszervező is ma vágja a tortáját. Aztán gyorsan felcsapom az eseményeket, a kalendáriumot gyorsan. 1866-ba ugrunk vissza, ekkor ugyanis megnyílt az első hazai lovasút Pesten, a Szénatér és Újpest városkapu között, a Pesti Közúti Vaspálya Társaság üzemeltette akkoriban. 1899-ben az első vízilabda mérkőzést rendezték Magyarországon, egészen pontosan Siófokon, 1928-ban pedig George Eastman bemutatta az első színes filmet, a Kodakot. 1932-ben megkezdődtek a 10. olimpiai játékok Los Angelesben, 54-ben pedig Elvis Presley megtartotta első bemutatkozó koncertjét Memphisben, és hát azért Presleyről tudjuk, hogy a zenetörténelem egyik legkiemelkedőbb alakja lett azóta. 2003 az utolsó dátumunk, Mexikóban ekkor gördült le a gyártósorról az utolsó, a 21.529.464. Volkswagen bogár, ezzel pedig egy ikonikus korszakot zártak le. Mi viszont nem zárunk le semmit, mert hogy a dalok azok érkeznek a folytatásban is. A Rockset és a The Look, ez szól mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okostévét, tablet.

0: Rossznak lenni jó?
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám.
2: Az ABBA felbomlása után Svédországot a pop térképén tartó kettős érkezik, akik itthon is nagy népszerűségnek örventek, hisz bár sosem oszlottak fel és 2019-ig aktívak is voltak, létezik emlékzenekaruk. Ők nem más, mint a Roxette és a The Look.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrikt!

0: Egy népes társaság, Cujo, David Guetta, a French Montana és Aiden Martin. Meg a Shine itt az Antriton, a ma kedvencei és a tegnap slágerei között. Egy perc múlva járunk lassan 14 óránál, ez pedig azt jelenti, hogy az első közös 60 percünket lezárjuk, érkezhetünk majd a következőhöz a hírek után, természetesen hozom majd a közlekedési infokat, és vissza a legnagyobbakat, Rudimental, Jazz Glynn és McLemore közösét. Ez lesz a These Days!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a Vörös Kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm, a kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott parajdi súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Salrum tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Korond patak vizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakembere is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Radio Antrit közlekedés.
0: Az elképesztő hőségben meghoztam a legfontosabb közlekedési infókat ide az Antritra, 4 perccel járunk 14 óra után, szóval mondom is, hogy mire érdemes figyelni. Az M6-os autópályán van egy szokásos aszfaltozási munkálatunk, ez a leálló sávot és egy forgalmi sávot is érint az országhatár felé tart oldalon, egészen Decs vonalától a bátaszéki lehajtóig a 154-es, valamint 161-es kilométerek között. Aztán szintén az M6-os autópályán az M6-M9-es csomópontja, valamint a tolnai fellehajtó között egyéb útkarban tartási munkákat végeznek, szintén az országhatár felé tartó oldal az érintett, itt is leálló sáv és egy forgalmi sáv van lezárva, úgyhogy az nem használható. Ezen kívül a Palánki Sió hídnál híd és átereszt javítás karbantartás zajlik, emiatt félpályás lezárásra időszakonként pedig 5-10 percre teljes zárra lehet készülni, ha teheti, akkor ne arra menjen, valamint Sió Agárdnál is Árokpatkai szegély rendezés zajlik az ottani Sió hídon, emiatt a félpályás lezárás. A 63-ason van még munkálat Szedres előtt nem sokkal, Árokpatka és szegély rendezés szintén félpályás lezárása jár, valamint Bonyhádon és Bonyhád környékén végeznek kaszálási, illetve egyéb útkarbantartási munkálatokat, azonban Bonyhád összekötőn például az előbbit, úgyhogy emiatt útszűkülettel találkozhat. A városra közelítve azt látom a forgalmon az Újvárosi templom előtt igazán élénk, illetve a Szent László utcában és ott a volt tanítóképző előtti kereszteződésben, de a központtól keletre a Szent István tér és délre egészen a kórházi kápolnáig tartó szakasz is igencsak zsúfolt, ahogy a térkép azt mutatja. Rendőről trafiról nem érkezett bejelentés, de amennyiben ön tapasztal valami szokatlant, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg SMS Viber üzenetben a 30-as 944-44-en, egyébként pedig vezessen óvatosan, körültekintően és persze türelemmel. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Andrit FM 101.
0: Utak letudva, jöhetnek a dalok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, mondhatnám, hogy behűtve, de inkább nálunk csak bekészítve itt az Antriton. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, a következő órában is együtt rádiózunk a Rudimental, Jazz Green és McLemore közösével, ez a These Days.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió
6: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Mark Anthony és 99-es slágere az I Need To Know szólt itt az Antréton, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. 14 óra 31 van, csodás csütörtök délutánt kívánok, milyen szépen alliterál ez a szó összetétel. Egyébként pedig, amit tudnia kell, én azt hoztam, mert hogy I Need To Know, Mark Anthony szerint, én pedig azt mondom, amit önnek tudnia kell. 36 Celsius fokot mutatnak a hőmérők, ez nagyon fontos, narancssárga figyelmeztetés van kiadva hőségre, ami ugye másodfokú jelentés, tehát másodfokú riasztást jelent, na, csak ide jött a számra a szó. Egyébként 36 fok, ez azt is jelenti, hogy még jóskán kitart a délután folyamán, napos idő lesz, felhő nem nagyon van az égen, én most se látok, úgyhogy az a helyzet, hogy ez a hőkupola bizony nagyon kemény lesz. Éjszaka 17 fokig hűl majd a hőmérséklet, úgyhogy még talán lehet szellőztetni, és talán jön egy kis hideg levegő is be a szobába, hogyha éppenséggel akkor hűtené a lakást, a házat, mert hogy holnap nagyon kemény lesz, 38 fokra is lehet számítani. UV-sugárzás magas lesz, csak úgy, ahogy szokott, 11 és 15 óra között rendkívül, úgyhogy napon tartózkodni nem érdemes, holnap sem, meg egyébként ma sem, úgyhogy erre mindenképpen figyeljen oda. Lenge nyári ruha, ezt ajánlja az Időkép a ruhatipben, valami tényleg ilyen akár hosszú ujjú, világos színű, de azzal is lehet védeni a bőrünket, illetve tartozik mellé egy kalap, sapka, bőrvédőkrém, ezzel mind-mind az UV-sugarak ellen lehet védekezni, és itt a napos előrejelzést azt kell mondjam, nem olyan szép látni, 40 fokot is mutatnak majd vasárnaptól egészen szerdáig. Atya úristen, a középhőmérséklet még magasabb lesz, úgyhogy ez is tovább fokozhatja a problémáinkat, például az orvos meteorológiai szempontból a humán meteorológiai helyzetet. Ugye front nincs fölöttünk, viszont a kánikula meghatározza ezt a melegfrontra, a melegedésre érzékenyek körében éppenséggel, ezért fejfájás, migrén és gyulladásos panaszok is jelentkezhetnek, a szív- és érrendszeri betegséggel élők tünetei pedig vérnyomás ingadozás, illetve rosszullét formájában is megfordulhatnak, fokozódhatnak. Úgyhogy sokaknál kialakulhat emellett a nagy belegben tompaság, fáradékonyság, csökkenhet a koncentráció képességünk. Ez ugye munka közben, kemény fizikai munka közben nagyon fontos erre odafigyelni, és az immunrendszerünk erősítése is nagyon-nagyon fontos. Fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, zöldséget, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ami lehetőleg víz legyen, nem pedig ilyen vizet elvonó egyéb italok, mint az alkohol, a kávé, vagy éppenséggel a cukros üdítők. A pollen jelentésről csak annyit, hogy hamarosan érkezik a parlagfű pollen szezonja, a csalánfélék már magas, a gombák pedig közepes póraszáma vannak jelen a levegőben, úgyhogy így készüljön, ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához. Hozzánk pedig azért fordulhat, hogy a jó dalok, amik érkeznek, azok egy kicsit feldobják a délutánját. A Coldplay és a Paradise, ez szól pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 39 64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra, a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 gram, 99 forint. San Benedetto Ice Teák 499. Heihu gyümölcslevek csupán 339. 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Carte d'Or jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Egy angol alternatív rockbandával megyünk tovább, akik a 2010-es évek meghatározó együtteseként még az 50. Super Bowl félidei showjában is megfordultak. Rengeteg daluk van, ami felcsendül, és mindenki tudja, mit kell énekelni. Ez most a Paradise, a Coldplay-től, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Két zseniális énekesnő, Shakira és Rihanna, Can't Remember to Forget You-val itt az Antriton, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. Egy perccel járunk 15 óra előtt, ez pedig azt jelenti, hogy Joli hozza hamarosan a régiós térség legfontosabb híreit, én pedig utána vissza a legnagyobbakat. Egy újra gondolt, újra csomagolt dal, Would I Lie to You, Charles és Eddie feldolgozása, a David Guetta, Cedric Garris és Chris Willis közösével. Ez lesz majd a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Már megint egy hétfőked.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Újabb teljesítménycsökkentés Pakson. Évadnyitó programsorozat a könyvtárban. Okozódik a forróság. Jó napot kívánok, Jannár Joli vagyok. 2026. július 30-án csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A Duna további apadása miatt a paksi atomerőmű csütörtök reggeltől 50%-kal csökkenti a kettes blokk teljesítményét. Az MVM paksi atomerőmű tájékoztatása szerint az elmúlt órákban tovább apadt a Duna, ezért július 30-án reggel 7 órától a kettes blokk teljesítményét 50%-kal mérsékelték. A társaság közölte, Paksnál a vízállás már mínusz 121 cm, ezért a korábbi korlátozások mellett újabb intézkedés vált szükségessé. A szakemberek folyamatosan figyelik a folyó víz hozamát és hőmérsékletét, a további döntéseket pedig ezek alapján határozzák meg. Szerdán a Duna addig soha nem mért negatív vízállást ért el a paksi szakaszon, ezért a korahatósági és üzemeltetési szabályoknak megfelelően már leállították az atomerőmű 3-as blokkját. A Tolna vármegyei főügyészség indítványára a szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a jelentős mennyiségű kábítószerkereskedelem büntetével gyanúsított izraeli állampolgárságú férfi letartóztatását. A nyomozás adatai szerint a 27 éves gyanúsított 2026. július 26. napján az esti órákban az Ozorra zenei fesztiválra tartott egy német honosságú bérelt személygépkocsival, amikor Tolna vármegye területén a rendőrök igazoltatták. Az autó átvizsgálása során beigazolódott a rendőrök gyanúja, hogy a férfi nagy mennyiségű kábítószer szállít, amelyet a fesztiválon akart értékesíteni. A gépkocsiból ugyanis jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett parti drogokat foglaltak le. Az ügyészség álláspontja szerint a magyarországi kötődéssel egyáltalán nem rendelkező gyanúsított esetében fokozottan fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetni a bizonyítást. A nyomozási bíró az ügyészi indítványban foglaltakkal egyezően egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. Egy pécsi csaló fiatalkorú ismerőse számláját használta a kicsalt pénzek fogadására, Ataki közleményében a rendőrség szerdán. A rendőrség lezárta annak a 20 éves pécsi férfinak az ügyét, aki online piasztereken hamis hirdetésekkel csapta be a vásárlókat. A sértettek által átutalt összegek egy 16 éves mohácsi fiú bankszámlájára érkeztek, akit a gyanúsított azzal tévesztett meg, hogy legális ruhaeladásból származnak a bevételek. A nyomozás szerint több vásárlót is megkárosított, az ügyben vádemelési javaslat született, a pécsi férfit üzletszerű csalással, fiatal társát pénzmosással gyanúsítják. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy internetes vásárlás előtt mindig ellenőrizzék az eladó hitelességét. A rendőrség a Matrix projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A tamási rendőrkapitányságon körözési eljárást folytatnak Lakatos Leira eltűnése kapcsán. A 15 éves lány 2026. június 24-én a Hőgyészit gyermekotthonból engedély nélkül távozott, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, életjelet nem ad magáról. Lakatos Leira 158 cm magas, normál testalkatú, barna szemű, barna hosszú hajú, amelyet összekötve hord. Dekoltázsán Tomi feliratú tetoválás látható. Távozásakor topot, rövid nadrágot és fehér sportcipőt viselt. A tamási rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 0674 573 910-es számot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111 telefontanús zöld számán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. Lakatos Leila fényképét megtalálja az antrit.hu oldalon. Augusztusban nyári zárás, majd új évadnyitó programsorozat lesz terítéken a Szekszárdi Éhes Gyula könyvtár életében. A részletekről Liphauser János igazgató beszél.
7: A könyvtár augusztus közepétől, egész pontosan 8-ától nem lesz már nyitva. Egészen augusztus 20-a hetéig, viszont utána egy új évadnyitó rendezvénnyel köszönünk be. Augusztus 28-án péntekre tervezünk egy csillagászati programsorozatot. Nagyon közel és jól látható lesz a hold, közel teli hold lesz pénteken, amikor csillagász közreműködőkkel és különböző csillagászati távcsövekkel meg lehet nézni a holdat különböző szempontból. Előtte tervezünk egy csillagászati kultúrtörténeti kitekintést a hold kulturálhatott szerepéről, hogyan alakultak a különböző elképzelések a világ gondolkodói fejében, a különböző népi kultúrákban mit gondolunk arról, hogy hold és ez miért fontos számunkra. Ezt megelőzően a Csigabiga Alapítvánnyal tervezünk egy állatsimogatót, és egyelőre még szervezzük, de nagyon reméljük, hogy sikerül összehozni. A könyvtárnak és a levéltárnak van egy közös kórusa. Sokszor sikerült nagy sikerű koncerteket adni különböző helyeken, és szeretnénk ennek a pénteki napnak és egy részévé tenni ezt a kórust. Az az igazság, hogy noha már másfél éve működünk rendszeresen ebben az épületben, vagy több mint másfél éve lassan, még mindig tanuljuk, hogy mi mindent hogy lehet benne csinálni, és az aulának a visszhangja nagyon megtetszett azoknak a zenészeknek, akik segítik a kórus koncertjeit, és a kórus tagok is élvezik, hogy ilyen szépen zeng az egész. Úgyhogy ott mindenképpen szeretnének egy nagyobb koncertet adni, olyan népszerű dalokból, amiket sokan ismerhetnek és együtt énekelhetnek a kórussal.
6: A Tolna vármegyei Balassa János Kórház az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társ finanszírozásával, a Széchenyi Terv Plusz program keretében 93,47 millió forintos visszanemtérítendő támogatással új foglalkoztatási projektet indított 2026. május 1-én a Nő az esély a közszolgáltatásokban címmel. A program célja, hogy a regisztrált álláskeresők, munkanélküliek vagy inaktív személyek számára valós lehetőséget biztosítson az egészségügyi szektorban történő elhelyezkedésre és szakmai fejlődésre. A projekt keretében a résztvevők a képzett segédápoló képzés keretében, korszerű szakmai felkészítésben, kompetenciafejlesztésben és készségfejlesztésben részesülnek, amelynek köszönhetően képessé válnak az egészségügyi ellátórendszer munkavállalói közösségébe történő beilleszkedésre, valamint a betegközpontú és betegbiztonságot szem előtt tartó feladatellátásra. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház kiemelten fontosnak tartja az esélyegyenlőség erősítését és a hátrányos helyzetű munkakeresők támogatását. A programba összesen 10 fő bevonását tervezték, akiknek képzését az intézmény korszerű Skill laborjában felkészült egyetemi okleveles tanárok közreműködésével valósítják meg. A kórház a szakmai képzés mellett a résztvevők tovább foglalkoztatását is vállalja a projektben meghatározott időtartamra. A program sikeres megvalósítását két mentor segít, akik a teljes képzési folyamat során támogatják a résztvevőket a tanulási és beilleszkedési kihívások leküzdésében. A projekt tervezett befejezési dátuma 2028. április 30. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet, egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, 13 és 23 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás, Szekszárdon és a Vételkörzetben. Pénteken hajnalban 18, napközben 38 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Jolinak köszönjük a híreket, egy újabb órát kezdünk meg itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok. Szuper, hogy együtt rádiózunk. Az első dalunk egy újra csomagolt verzió, Charles és Eddie közös évből. Ez a Would I Lie to You, David Guettáéktól.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

Magna Cum Laude-val lassultunk le picit. Ez volt a Visszhang itt az Antriton 15-19-kor a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei között. Már nincs sok hátra a melóból, ez egy szuper jó hír, és az is jó, hogy együtt rádiózunk. Kapcsolhatunk egyel nagyobb fokozatba a buli felelős Nico Santos, tőle pedig az All Time High itt az Antriton.

0: The Kid Leroy és Justin Bieber közöse a Stay Salt itt az Antriton. 15 óra 32 van, csodaszép csütörtök délután kívánok, július 30-án járunk, ez pedig azt is jelenti, hogy vészesen közeledik egy határidő, amelyre szeretném felhívni a figyelmét, mert ugye egy Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélküli érvényes azonosító személyigazolványok. Ezt a belügyminisztérium közölte nem is olyan régen, nyár elején, úgyhogy ha ismer olyat, esetleg a családban van olyan családtagja, aki még ilyen könyvformátumú, régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkezik, aminek elméletileg nincs lejárat ideje, akkor mindenképpen hívja fel rá a figyelmét, hogy bizony ezeket cserélni kell, és ellenőrzés után természetesen érdemes is ezzel foglalkozni, nem szabad annyiban hagyni. Új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni, ez bármelyik kormányablakban meg lehet egyébként tenni, és természetesen megemelt kapacitással működnek ezen intézendő dolog és típus iránt, úgyhogy ez nem fog gondot okozni. Ha van ilyen a családban, akkor mindenképpen, vagy az ismerősi körben mindenképpen hívja fel a figyelmét, mert nem fog tudni semmilyen ügyet intézni vele. Én nemrég postán jártam, és már ott is figyelmeztetik erre az embereket, hogy nem fogják elfogadni ezeket. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, és egyébként nagyon gyorsan, pikpak, zökkenőmentes az ügyintézés, úgyhogy természetesen érdemes ezt minél előbb megejteni, mint minden ilyen kötelező dolgot, amit a bürokrácia ránk hagy. Én viszont nem kötelező dolgokat hozok a folytatásban, hanem csak olyanokat, amik szuper jók. Rise at Fred, I'm Too Sexy, ez a dal, ami szól mindjárt. I'm too sexy for your party, too sexy for your party, the way I'm disco dancing. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy 89-ben alakult együttesre folytatjuk, akik duóként kezdték, majd a Ferbres testvérpárhoz csatlakozott Robman Zoli, és így alakult ki a Rise at Fred, akik még a Simpson család című filmsorozatban is szerepeltek. Ez most tőlük az I'm Too Sexy, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Andritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 15:58-kor itt az Antriton, két perc múlva kicsekkolunk a melóból, és akkor érvényét veszti ez a bizonyos Never Going Home kifejezés, mert hogy a legtöbbeknek irány haza, ha nem, akkor se csüggedjen, hozom majd a legfontosabbakat és a legnagyobb dalokat. Teddy Swims és a The Door, ez is szól majd a hírek után. Előbb viszont még közlekedünk, és Duffy slágere is felcsendül, a Mercy. Várom vissza a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
8: Sürgetik az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik a hőség. Komárom, Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet. Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Berekben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás. A mérések kezdete óta mérte legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei tavon, akkor az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A korábbi negatív rekordot 53 cm-t 2022. szeptemberiben rögzítették. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Százhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. 10 hektáron égett az erdő Felsőrákos közelében az osztrák határnál, és a lángok átterjedtek Ausztria területére is, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság honlapján.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma zömmel derült vagy felhűtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúli északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 órát lejárunk, majd hogy nem 4 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra. Nézzük, mi a helyzet. A környéken egy munkálatról tudok beszámolni, ez egy állandó munkálat, aszfaltozás egészen pontosan az M6-os autópályán történik. A leállósávot és egy forgalmi sávot kellett lezárni, ez a 154-es, valamint a 161-es kilométerek közötti szakaszt érinti, az országhatár felé tartó oldalon, nagyjából Elcsónalától egészen a Bátaszéki lehajtóig. Ezen kívül mindenhonnan máshonnan elvonultak már a közutasok, úgyhogy közelíthetek is jobban a városra, ahol igencsak megélénkül a forgalom az Újvárosi templom előtt, a Damjanich utcában és utcánál, illetve a Volcskála áruház előtti kereszteződésben is már piroslik a térképen. De többen vannak a megszokottnál a központban és a központtól délre tartó szakaszon, ami egészen a kórházi kápolnáig sorokat eredményez, illetve a Csatári torokból történő ki és bejutás is eléggé nehézkes és akadozik, hogyha úgy szeretnénk szépen fogalmazni. Az elkerülő a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, mint ahogy azt már megszokottuk, de érdemes figyelni az autóbuszállomás és a vasútállomás közötti gyalogos átkelő helynél is, mert ott bizony ilyenkor elég sok a gyalogos. Úgyhogy ez minden, amit el lehet mondani a közlekedésről, rendőről, trafiról nem kaptunk bejelentést, de amennyiben ön tapasztal valami szokatlant és megosztaná velünk másokkal, a 74-es körzet 444-444-es számon teheti meg, egyéb iránt pedig írhat SMS Viber üzenet formájában is a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk! Most pedig akkor, hogy letudtuk a közlekedési infokat, érkezhetnek át a legnagyobbak, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, Duffy és a Mercy. Ez indít, én Vörös Levente vagyok, 2 órán keresztül rádiózunk még együtt, kipihenjük a mai nap fáradalmait.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

Joel Corey-ek a Head and Heart a Lead az Antriton. 16 óra 19 van, gyönyörű délután kívánok. Kívánhatok is, hiszen nap szépen süt, viszont ez maximum a kedvünkre lehet ma jó hatással, a környezetünkre és a szervezetünkre nem nagyon. A nagy meleg már most is itt van velünk, hát még mi lesz a következő napokban, amikor 40 fokot is jósolnak maximumnak. Bizony, jól hallottam, 40-et. Ahogy jól hallja a dalokat is, a ma kedvencét meg a tegnap slágerét a folytatásban, hisz ezek szólnak itt az Antriton, az FM 101-en, most éppen a Johnny Hedges és a Turn Back the Clock.

0: Adele és a Someone Like You. Itt az Antriton, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. 16 óra 35 van, és még mi szórakozunk a délutánban. Aggasztó hírek lengik be az országot, jó, ha tisztában van velük. A paksi atomerőmű leállítása 24/72 órán belül elkerülhetetlenné válik. A Duna vízszintje olyan alacsony, hogy egyszerűen nem lehet hűteni a blokkokat. A bővebb magyarázatot pedig a paksi atomerőmű Facebook oldalán megtalálja, ott is megosztották. A helyzet egyáltalán nem rózsás, az aszály helyzet a napokban tovább fokozódik majd, és most különösen fontos a lakosság magatartása is. Ha olyan helyzet alakul ki, a legnagyobb fogyasztó cégek korlátozva lesznek ugyan, de egyébként addig mi is segíthetünk. Az első probléma, hogy meleg van, és nem nagyon fog esni az eső a következő pár napban, így a folyók vizellása még tovább apadhat, ami aztán eredményezi a Duna esetében a paksi atomerőmű leállítását. Ezáltal a villamos energia rendszer is nagyobb kihívás előtt áll, az erőforrások ugyan biztosítottak, de rajtunk múlik, hogy meddig tartanak ki. Úgyhogy ahogy a szakemberek, én is csak azt tudom kérni öntől, és persze teszem magam is, hogy csökkentsünk a fogyasztáson. Ez lehet csak annyi, hogy nem ég feleslegesen a villany, vagy nem folyik a vízfogmosás közben, ezzel is lehet segíteni a hatékony felhasználást. Azon felül persze, hogy jobb időzítéssel a nem folyamatos fogyasztók, mint a mosó vagy mosogatógép, esetleg a klíma és hasonló társaik nem a kora esti órákban üzemelnek, ami szintén egy nagyobb terhelést jelent az amúgy sem acélos helyzetben lévő villamos hálózatnak. És persze lehet azt mondani, igen, hogy én mit számítok egy ember, mit számít semmit. De ha 1000 ember mondja ezt, akkor már az igenis befolyásoló tényező lehet, pláne ha 10 vagy 100 000 ember mondja ezt egyszerre. Szóval gondolkodjunk együtt, felelősen és sikeresen átvészeljük a következő időszakot remélhetőleg. Igyekszünk mi is hozzátenni a magunkét a legnagyobb dologkal, a KFT-vel noszalgiázunk, akik még forróbb kontinensre kalauzolnak minket. Ezt tőlük az Afrika pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó!
4: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 gram, 99 forint. San Benedetto Ice Teák 499. Hey Hú gyümölcslevek csupán 339. 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Carte d'Or jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zár szaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A 80-as évek végén még nem nagyon létezett a KFT, mint cégforma, ezért Lár András alakított egy zenekart ezzel a névvel, mert ahogy mondta, a világ dolgaiért csak korlátozottan tudnak felelősséget vállalni. Ők énekelnek most, ez az Afrika, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Let's do something. Let's make a bet.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

0: A Bee Gees meg a Secret Love, ez zárja a 16 órát itt az Antriton, na egész két perc múlva már a 17-nél járunk, a ma kedvencét meg a tegnap slágereit pedig csak pár minutumra rakjuk félre, hogy aztán a hírek után vissza a legnagyobbakkal már élvezzük a délutánt és az estét meg a pihenést, ami ránk vár a következőkben. Mabel, Don't Call Me Up, ezzel indulunk majd. Don't call me up, I'm going out tonight, feeling good
1: now you're out of my life, don't wanna talk about us. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze jövő hétfőre. Aranyérmet nyert a magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóságteli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak. Néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivétel. Járulnak hozzá. Mint írták, az engedélyezett vízkivételek menetrendezésével egy egyidejű vízhasználatokból eredő mennyiségi problémákat szeretnék orvosolni, működési területökön pedig folyamatosak a vízpótlási munkák is, hogy mérsékeljék a vízhiányt. Nemrég fejezték be a tiszakeci morotva szivattyús vízpótlását, miközben friss vízzel töltik fel a Tiszalóci Hold Tiszát és a Taktát. Aranyérmet nyert a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spejsz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Az együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott, és egy tussal nyert. Az aranyért a kínaiakkal csapott össze, és visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45-41-re győzött. A magyarok 2022-ben és 23-ban is győzött. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Tavaly bronzérremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban.
2: Rádió Andrit időjárás.
5: Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 4 perccel járunk 17 óra után, itt az Antriton pedig a ma kedvencei és a tegnap slágerei vannak bekészítve az utolsó közös óránkba is. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, csodaszép délután kívánok a Mabel L és a Don't Call Me Up-al elsőként.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene.

A Gym Class Heroes és Adam Levine közöse pörgött itt az Antriton, ez volt a Stereo Hearts, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. Masszív nosztalgia fogott el, bevallom őszintén, pedig ez nem is egy olyan régi dal. A következő viszont annál inkább, remélem ezzel önnek okozok egy kis nosztalgia érzést. Neoton Familia, Latin Serenade, egy nagy klasszikus itt az Antriton.

Whitney Houston és Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever? Itt az Antréton a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között 17 óra 31 van. Ekkor kívánok önnek csodálatos délutánt, és hozok egy pár információt, mert szeptembertől komoly változás érkezik a boltokban, elindul az e-nyugta rendszere, ezt toldották, folyamatosan tolták odébb, amivel aztán most már ténylegesen fokozatosan búcsút inthetünk a lassan szétmálló papírcsíkoknak és az elhalványuló szövegeknek. Hogyan működik ez majd a gyakorlatban? Elsőre ijesztőnek tűnhet, de a folyamat rendkívül egyszerű. Letöltünk egy hivatalos mobil alkalmazást, ez a NAV már elkészítette, elérhető mindenféle webáruházból, ebben megjelenik egy egyedi QR kód, a pénztárnál pedig a fizetés előtt csak ezt a kódot kell megmutatni a kasszásnak, ő beolvassa, a vásárlásról szóló nyugta pedig másodperceken belül már digitálisan megérkezik a telefonunkra. Mikor kell ezt használni és mi lesz a így a papírral, ez is egy nagyon nagy kérdés, a legfontosabb pedig az, hogy semmi sem kötelező. Szóval, ha nem szeretne alkalmazást használni, akkor továbbra is kérhet hagyományos papíralapú nyugtát, a boltoknak ezt kötelező biztosítaniuk, a rendszer használata tehát teljesen önkéntes, az átállás pedig fokozatos, szeptembertől az üzleteknek már képesnek kell lenniük az e-nyugták kiadására, ha a vásárló így kéri. De hogy miért jó ez nekünk, ez is egy nagyon fontos kérdés, és talán ez a hangsúlyosabb, egyrészt környezetbarát, másrészt nem kell többi a pénztárcában gyűrögetni, meg gyűjtögetni a papírokat. Ha később esetlegesen vissza szeretnénk vinni egy terméket, vagy garanciális ügyintézésre van szükség, akkor a digitális nyugta mindig kéznél lesz a telefonunkban, kereshetően, rendezetten, és nem egy halom papír között kell keresni, ha esetleg el lett rakva ténylegesen egy adott nyugta, hanem akkor így könnyedén és gyorsan előkutatható lesz, érvényesíthető lesz ez a bizonyos garancia. Érdemes felkészülni tehát, és szeptembertől már a vásárlás nem csak gyorsabb, hanem lényegesen zöldebb is lehet. Úgyhogy én mindenképpen ajánlom, próbálja ki. Egyébként a NAV már tényleg elkészítette, letölthetővé vált az alkalmazás, olyan, mint egy ilyen kis hűségkártyaszerű valami, de mégis mindenhol használható, egységesen és természetesen ingyenesen. Úgyhogy egy jó dolog, ezzel is tehetünk a földünk és a környezetünk védelme érdekében. Én pedig teszek annak érdekében, hogy jól teljen a következő pár perc is, legfőképpen ugye, amik jönnek a hamarosan. A Pink és a Hunu, ez is szól mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám!
4: Azzal az amerikai énekesnővel folytatjuk, aki 2001-ben Christina Aguilera, Mia és Lil Kim társaságában énekelte fel a Lady Marmalade című dalt, ami aztán neki is meghozta az áttörést. Összesen 9 stúdióalbumot adott ki, és 3 Grammy-díjat is nyert. Ő nem más, mint Pink és a Who Knew, az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió

0: James Blunt és az I'll Be Your Man egy gyönyörű dal itt az Andriton, ami zárja a 17 órát, ezzel pedig elérkeztünk oda, hogy búcsúzkodnom kelljen. 18 órához érve megköszönöm a mai figyelmét, és egyben felhívom arra, hogy holnap reggel Dávid várja majd, vele ébredezhet egészen 6 órától. 7 óra után nem sokkal jön Vali is, a napi ötöst faggatják, így igazán érdekesen fog telni a holnap reggel is, utoljára a héten, én pedig jövök majd, ugyanígy 13 órától. Addig is kívánok további jó szórakozást a folytatásban, vigyázzon magára ebben a nagy melegben. Vörös Levente kicsakol, a viszonthallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a Vörös Kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hővérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott parajdi súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Salrum tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Koront patak vizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Fizikai Intézet szakemberei is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken.
2: Rádió Andrét időjárás.
6: Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama! Nem csak pizza, nem csak ma!
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 gram, 99 forint. San Benedetto Ice Teák 499. Heihó gyümölcslevek csupán 339. 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Carte d'Or jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
0: Ennyi volt a reklám. Miért hallgatna Budapesti Rádiót?
8: Ha van szexárdi is,
0: ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a Vörös Kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm, a kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott parajdi súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Salrum tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Koront patak vizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Fizikai Intézet szakemberei is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Ez

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csúcs technológia Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Sóipari Társaság az elárasztott parajdi sóbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Sallroom tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Koront patak vizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakembere is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Német Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Sóipari Társaság az elárasztott parajdi sóbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Salrum tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a sóhegyben, és július 25-27-e között a Koront patak vizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Fizikai Intézet szakembere is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a Vörös Kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hővérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott parajdi súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Salrum tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Koront patakvizének sótartalma is megnőtt. Az adebarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakemberei is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Alacsony vízállásnál is biztosítják a Paksi atomerőmű hűtővízellátását. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a dolgozóknak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a Paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna Paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órán készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Duna medréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Duna partra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekordalacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál, közölte az intézmény. Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen. Az alpinista lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni. A betegellátás zavartalan maradt.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Rádió Andrét. Rádió Andrét. Nevek arca.

0: Rádió Andrét.
1: Limbo! Limbo!
2: Gyerünk, gyerünk! Indul a hadsengeres limbo hintó! Aki elbújik a léc alatt, velünk jöhet!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szexárdi Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.